0: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Ma változóan felhős napos időnk lesz, élénk széllel is 23 fokkal. Esőre csak az esti órákban kell majd számítani, legalábbis az előrejelzések szerint. Ma a Gedeonok ünnepelnek, nemrég pedig James Bond nap volt. A 007-es ügynökről is hozok egy friss hírt. Feltörekvő tervezők munkáit is lehet majd látni a harmadik Szeged Design napok mai divat bemutatóján. Az Ahol a fény kezdődik című showban a kortárs divat, a történelmi inspirációk és Szeged sajátos karaktere találkozik. A bemutató vizuális világának egyik kiinduló pontja a barokk, 14. Lajos, a napkirály és korszakának pompája. A nyitó esemény este 3:48-tól kezdődik egy kerekasztal beszélgetéssel a Hungi Vigadóban. A program a divat bemutatóval folytatódik este 9-kor. Varga Viktória főszervező szerint a rendezvény sorozat jó lehetőség a fiataloknak a bemutatkozásra.
1: A Szeged Design Napok 2023-ban indult el, utána 2024-ben volt, és most újra 2026-ban. A rendezvényünk célja, hogy összehozzuk a délalföldi régió kreatív szakembereit, a feltörekvő művészeket, és teret adjunk nekik, hogy bemutatkozhassanak a közösségnek.
0: Hatalmas monstrummal bővült a szegedi tűzoltók flottája. A jármű 42 méteres mentési magassága lehetővé teszi a többszintes társasházak, ipari létesítmények és középületek felső szintjeinek elérését. A magasból mentő gépjármű megkönnyíti, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a beavatkozásokat, nem csak tűzeseteknél, hanem viharkároknál és épületkároknál is. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabály tervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. És 31 év után új órát kap James Bond. A 007-es a legújabb történetben a megszokott Omega helyett egy brit márka, a Vertex második világháborús katonai óráját viseli. A történet szerint az órát nagybátyjától örökli, aki a normandiai partra szállás idején is ezt hordta. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: 88. Az életünk része.
1: Ez a Rádió 88 Szeged, az életünk része. Ma változóan felhős időnk lesz Szegeden, élénk széllel. Kisebb zápor előfordulhat, de az előrejelzések szerint csak este. Úgyhogy addig élvezzük a szabadban töltött időt és a 23 fokot. Vannak, akik imádják az ásványokat, biztos neked is van ilyen ismerősöd, na most keresik a 2027-es év ásványát. Erről is hallhatsz mindjárt a hírekben. Tollaslabda, mediból, jóga. Ezeket a sportokat is kipróbálhatták a sajátos nevelésigényű tanulók a mozgásválasztó programon Szegeden. Harmadik alkalommal rendezett a Klug Péter iskola olyan programot, ami a sport két fontos oldalát kapcsolja össze, a mozgás örömét és az új sportágak felfedezését. A tanulók egész délelőtt állomásokon keresztül próbálhattak ki mozgásformákat, miközben barátságok is kialakulhattak. A program délután a hallássérültek asztali tenisz és sakkdiák olimpiájával folytatódott. Kis Antal tagintézmény igazgató a mozgásválasztó program célját fogalmazta meg.
2: Nem az a lényeg, hogy versenyezzünk, hanem hogy válasszanak a gyerekek. Mi az, ami nekik tetszik, mi az, amit élveznek, mi az, amit megismerhetnek, és próbálunk egy-két olyan típusú játékot is belerakni, ami nem annyira elterjedt.
1: Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. Az egyetemet vezető, jelenleg második ciklusát töltő Róvó László rektori megbízatása ugyanis 2027. június végével lejár. A pályázati felhívás szerint a jelentkezők november 9-ig nyújthatják be az egyetem fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiát, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó terveiket és elérni kívánt céljaikat is tartalmazó pályázatot. Orbán Viktor szerint nem kellett utasítást adnia az ukrán aranykonvoj feltartóztatására, mert a hatóságok önállóan is kiválóan végezték a munkájukat. A volt miniszterelnök azt írta, ha szükség lett volna rá, kiadta volna a megfelelő utasításokat. Büszke arra, hogy szerinte sikerült felszámolni Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit. Az ügyben ugyanakkor 5 embert, köztük a terrorelhárítási központ főigazgatóját és 3 rendőrt hallgattak ki gyanúsítottként. És keresik a 2027-es év ásványát, az aszbesztre is lehet szavazni. 3 jelölt közül választhatunk, az aukit, a krizotil aszbeszt és az olivin verseng a 2027-es címért. Az aukit a vulkáni kőzetek gyakori alkotója, az olivin pedig a föld köpenyének egyik legfontosabb ásványa, amely meteoritokban is előfordul. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
0: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik mixével.
0: Ez a Rádió 88.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Margaret Island dala után most már indul a mandula szövegesen is itt a 88-ban, például azzal, hogy ma van a lelki egészség világnapja, kérem szépen. Hát sokan nem tartják ezt, ugye, főleg az utakon, amikor valami fennforgás van, de hát adjuk meg az esélyt, hogy hát, ha ma talán. Na, megadjuk az esélyt Szeged és környékének a történéseire is, hogy bővebben kifejtésre kerüljenek 9-ig, hiszen...
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
1: Jó reggelt kívánok, én Brunner Krisztián vagyok, ez pedig itt a Rádió 88-ban, ahogy hallottad, most már az október 10-ei szombati Café 88 hétvége, 6 óra 54 perc, hogyha jól látom, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára Bernie hírei veszik át a főszerepet, még az interjúk előtt, de hát nézzük meg gyorsan addig is, hogy mit kínál Szeged és környékének közéleti és kulturális életéből szemezgetve a mai műsor első órája. Okos szemüveg segíthet a látássérült embereknek, hogy hogyan? Ballai Anna Mária fogja majd elárulni, aki a Vakok és Gyengéllátók Csongrád-Csanád megyei egyesületének az elnöke. Baleseti szimulációs gyakorlat zajlott nemrég Újszegeden. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgató helyettese foglalja még majd össze az ott tapasztaltakat. Több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a centerkében. Erről és további jótékonysági akcióikról Rácz Aneta, a Matrix Alapítvány elnöke is fog még majd beszélni, és 100 éves lett, nem is tudtam, a Petőfi iskola Szegeden. Labancné Bányász Anett igazgató is mesélt arról, hogy ezt mivel is ünnepelték meg a héten. Hát elég sok mindenről volt szó ebben az előttük áró órában, de hát mivel a műsor két órás, ezért még a most felsoroltakon kívül további három téma is beszélgetés vár rád 8 és 9 között, most viszont egy kis hír, spoiler!
3: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Végre hétvége, lássuk, milyen idő várható ma. Változóan felhős napos idő lesz élénk széllel, esőre viszont csak az esti órákban kell számítani. Délután 23 fokot mérhetünk. Egy kiadó séta nem árt, nem csak a testünknek, de a lelkünknek is jó tehet. Sajnos a magyar fiatalok csak nem háromnegyede nincs jól mentálisan. Ez derült ki egy friss kutatásból. Erről is hallhatsz hamarosan a hírekben.
4: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
5: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
4: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
5: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
4: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
5: Néhány perc, amivel sokat segít.
4: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
5: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
4: Három után kivezet.
5: Ha te, akkor a Lucky Let's Go, neked szól.
4: Este hétig segítünk, merre indulj, mi történik a városban, közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
5: Szóval, három után kivezet.
4: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Káger.
5: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
10: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Ez reklám volt.
3: Hódmezővásárhelyen nyit cigány vendéglőt Ásós Géza. Az ország első cigányi termének üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy december 1-én nyílik meg a város új étterme. Ezzel párhuzamosan a piacon heti egy alkalommal nyitva tartó egységet bezárják. Ásós Géza elmondta, Békésen nyitotta meg az ország első cigányi termét, majd további két városban terjeszkedett. Közben országos hírnevet is szerzett, hiszen számos fesztiválon, rendezvényen találkozhattunk vele.
11: Ugye eddig Hódmezővásárhelyen a piacon heti egy alkalommal főztünk. Tálalókonyha volt, ahol igazából a tálalást végeztük, mivel ugye elég normális adagokról van szó, ezért nem volt kapacitásunk, nem volt lehetőségünk ott a helyben főzésre. Ez azt jelenti, hogy december 1-jével fogja megnyitni a Hódmezővásárhelyi cigány vendéglő a kapuit.
3: Karácsonyi ajándék lehet az új körforgalom vásárhelynek, írja Hood Press. Szerdán aláírták a Városházán a kivitelezési szerződést a Hótó utcai körforgalom megépítésére. A beruházás karácsonyra el is készülhet, addig azonban komoly közlekedési fennakadásokra kell számítani a környéken. Félpályás útlezárás lesz érvényben, ezért a város arra kéri a közlekedőket, hogy aki teheti, kerülje el a környéket. 500 milliárd forinttal többet költenek jövőre az egészségügyre. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, változtatnak azon a rendszeren is, ahogy a műtétre váró emberekkel bánnak. Átlátható tájékoztató rendszer lesz, amelyben megtekinthető lesz, hogy hol mekkora a várakozási idő, és ha máshol hamarabb jutna ellátáshoz valaki, segítséget kaphat az intézményváltásban is. Önkéntes tartalék listát is létrehoznak. Ennek lényege, hogyha valaki 24-48 órán belül tudja vállalni a műtétet, erre feliratkozhat. A rehabilitáción is gyalázatosak az adatok, ezen is javítani szeretnének. És a magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan. Ezzel hazánk negatív rekorder lett egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásban. A lista élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. A magyar fiatalok körében erősebb az igény a mentális egészség támogatására. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Evermax My Head and My Heart című dalával indulunk neki az órának, ami egyfajta feldolgozás, és hát gyerekként élete legelső táncfellépés, pont az eredeti ATC dalra táncolt, így a saját verziójának az elkészítése, hát egyfajta tisztelgés is volt a részéről, meg bezárult a kör is, hogy honnan indult és hová is ért el.

0: 7 óra 5 perc van, hello, szia, szavasz, hogyha most futnánk össze ma. Először ez a Café 88 hétvége, és jövő héten van 15-én a Fehér Bot nemzetközi napja, amire a vakok és gyengéllátók Csongrád Csanád megyei egyesülete is azért számos programmal készül. Ballai Anna Mária, aki az egyesület elnöke, már is elárulja neked majd, hogy mikor és mivel.
1: Október 15-e a Fehér Bot nemzetközi napja. Milyen programokkal készülnek a nem látó embereknek?
2: Október 17-én egyesületünk egy nagyszabású programmal készület, minden évben itt csináljuk, egy egésznapos program lesz az Agórában. Délelőtt az Informatika a Látássérültekért Alapítvány beszél a mesterséges intelligencia szerepéről a látássérült emberek életében. Ez nagyon új téma és fontos téma számunkra is, hogy hogyan, milyen módon tud a mesterséges intelligencia segíteni különféle alkalmazásokban, mondjuk a látássérült emberek tájékozódásában. Természetesen ezen a délelőttön azért visszatekintünk egyesületünk egyéves feladataira, munkájára, értékeljük az önkénteseinket is. Majd az ebédet követően bemutatók lesznek, jön Budapestről a Láthatár segédeszközbolt. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány is bemutat délután. Ők például elhoznak egy demo terminált. A látássérült emberek számára az érintőképernyő terminálok használata az rendkívül nehéz. Ugye mondjuk egy boltban, amikor valaki úgy szeretne fizetni, hogy be kell a PIN-kódot írni, és erre azért próbálkoznak a cégek, bankok különféle megoldásokkal. Hát most kapunk egy ilyen demo terminált erre a napra, és kipróbálhatjuk, hogy ez hogyan tud akadálymentes lenni, akkor, hogyha valaki nem a telefonjával fizet például, vagy egy okosórával, hanem kártyával és PIN-kódot is kell beírni az érintőképernyős terminálra. A kreatív formák alapítvány is eljön, ők nagyítókat, segédeszközöket mutatnak be.
1: Okos szemüveget is bemutatnak majd a programon. Miben tud segíteni a látássérülteknek egy ilyen okos szemüveg?
2: A Navivision érkezik egy előadással hozzánk. Ez azért nagyon különleges, mert a Navivision egy magyar fejlesztőcsapat. Okos szemüveget fejlesztenek kifejezetten látássérült emberek számára. Ez egy fiatal csapat. Eljönnek és elmondják nekünk, hogy pontosan mit fog tudni ez a szemüveg. Mi meg rengeteg kérdéssel készülünk, amit ők várnak is, tehát az előadást egy beszélgetés követi majd, hogy például ez az okos szemüveg össze lesz-e kapcsolva mondjuk navigációs programmal. Tehát az nekem nagyon jó lesz, hogy a szemüveg esetleg meg tudja mondani, hogy a 21-es busz érkezett elém, vagy hogy most zöld a lámpa, de lehet, hogy én azt is szeretném tudni, melyik utcában vagyok, és hogy kell még mennem két utcát a úti célomhoz, vagy nem. Úgyhogy ezt nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni, vagy hogy mit mondanak ezek a fejlesztők, hogy ez a szemüveg, amikor piacra kerül majd, ami hamarosan várható, akkor ténylegesen segítség lesz-e a látássérült emberek számára. Úgyhogy ezekkel a programokkal készülünk.
1: Ez az okos szemüveg nagyon érdekesnek hangzik, ezzel gyakorlatilag egy reális cél lehet, hogy a technológia jelentősen megkönnyítse a mindennapjaikat.
2: Hát igen, azért mindannyiunkban van egy kicsit csodavárás, amikor az ember sokat küzd a látás hiányával, vagy a részleges, vagy a teljes hiányal, akkor igen, mikor egy ilyen új eszközről hall, akkor azt gondolja, hogy hát ha úgy lesz, hogy felveszem az óromra, és akkor kimegyek, és már minden könnyebb, de azért nem ennyire egyszerű a kép, de igen, azt reméljük, hogy talán egy eszközön belül képes lesz sokféle segítséget nyújtani, hiszen most azért az van, hogy kell a telefonunkat elővegyük, nem nagyon szereti azt, hogy látás ember, hogy mondjuk utcai közlekedésben, ahol hallgatjuk azt, hogy mi történik körülöttünk, de még mondjuk be kell dugjuk az egyik fülünkbe a fülhallgatót, hogy a telefonról is mondjuk egy alkalmazást tudjunk hallgatni, mert akkor az egyik fülünk már kiesett a forgalomból, és akkor azzal már nem tudunk forgalomban közvetlenül tájékozódni, viszont mivel mi nem látjuk az utcatáblákat, nem tudjuk azt mondani, hogy ja, ott az a rózsaszín ház, ott kell nekem balra fordulni, ezért nekünk mondjuk egy navigációs programot is hallgatni kell közben. Most, hogyha ezt meg lehet esetleg egyszerűbben oldani, akkor annak mi nagyon fogunk örülni. Most kell egy navigációs program mondjuk arra, hogy az utcákat megtaláljam, de lehet, hogy egy másik alkalmazásra be kell lépjek azért, hogy azt megtudjam, hogy piros-e a lámpa, ha éppen az adott lámpa az nem hangos, mert Szegeden mondjuk nagyon sok lámpa hangos, de nem mindegyik. Vagy egy harmadik alkalmazásban, hogyha a menetrendet meg akarom nézni, hiszen a táblákat mi nem látjuk, Szegeden nincsenek beszélő táblák, a vásárhelyi vasútvillamosnak a vásárhelyi vonalán, tehát a vásárhelyi állomásokon vannak olyan táblák, amelyek távirányítóval bekapcsolhatók és beszélnek. de Szegeden nincsenek, és akkor megint egy alkalmazás kell ahhoz, hogy akkor a menetrendet nézzük, hogy ne kelljen állandóan alkalmazásokat váltogatva közlekedni, meg azokat hallgatni, mondjuk egy ilyen szemüveg segítséget nyújthatna. De hogy ténylegesen, ugye tudjuk, hogy nagyon sok próbálkozás van, tehát vannak azért már forgalomban okos szemüvegek, hogy ténylegesen ez majd mire lesz képes, a navérizeznek a fejlesztése, azt azért nem tudjuk megmondani. Én nagyon kíváncsian várom a jövő hét szombati tájékoztató előadást, és ők is várják, hogy mi majd kérdezzünk, mondtuk, hogy számítsanak rá, hogy nagyon sok kérdés lesz.
0: Nem rossz ötlet amúgy ez az okos szemüveg a látássérülteknek, mint hallottad, azért már sok mindenben támogatja a technika azokat, akiknek szüksége van rá, és hát szükség van nem csak erre, hanem más egyéb támogatásra is a mai világban, akkor is például, hogyha egyéb baj van, például egy baleset, aminél hát azért sokan le tudnak fagyni, ehhez segítség lehetett egy szimulációs gyakorlat, amit kedden tartottak, ennek összefoglalójában megyünk majd tovább témailag, zeneileg pedig most Pitbull-ék dalával itt a Café 88 hétvégében.

0: Teri gépisztoly is volt ez a refrén, nem? Ilyen ta-ta-ta-ta-ta típusú, ez volt Hugolyktól a Moving to the Sun, ami mostanában azért elég rendesen bekerül minden dance válogatásba, nem is csoda, hát nálunk is jól megy azért itt a 88-ban, de hát ez a Café 88 hétvége most így reggel, teli-teli érdekes témákkal, például baleset és szimulációs gyakorlat is zajlott szerdán az újszegedi Erzsébet-liget szélén. Sokan meg is lepődtek rajta, ugye, hogy mi volt az, mindjárt elmeséli a történteket és a tapasztalatokat is. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgató helyettese.
1: Volt egy közlekedési baleseti szimulációs gyakorlat, amiben önök is részt vettek. Mi volt ennek a célja, miért van ilyen gyakorlatokra szükség?
2: Magát a gyakorlatot ugye nem az Országos Mentőszolgálat szervezte, hanem a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézete, melynek hétfőn, kedden és szerdán közlekedési medicína, közlekedési balesetek címmel volt egy kötelező szinten tartó képzése, ahol orvos kollégáknak, műszaki szakértőknek, bírósági és ügyészség munkatársaknak tartottak képzést a témában, és ennek záró akkordja volt ez a bemutató, ahol több szerv együttműködésében szimuláltuk és mutattuk meg azt, hogy egy közlekedési baleset kapcsán mely szerveknek milyen feladatai vannak, és itt egy narráció mellett az összes résztvevő végigtekinthette elejétől végéig azt, hogy egy közlekedési baleset kapcsán a különböző területeknek milyen feladatai vannak. Ennek részeként ugye az Országos Mentőszolgálat mutatta be a sérült ellátást, a baleseti mechanizmus miatt elhunyt beteg orvosi ügyeleti halottvizsgálatát, és ezt követően adtuk át a terepet ugye a helyszínelőknek és az igazságügyi orvosi szakértőnek.
1: Miért fontos ezeket a gyakorlatokat akár bizonyos rendszerességgel végrehajtani?
2: Hát természetesen ezek a szimulációs gyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a saját feladatainkat az éles helyzethez hasonló körülmények között gyakoroljuk, de talán ennél is nagyobb szerepe volt a jelen szimulációnak abban,

0: imitátorai közreműködésével tudtunk egy súlyos sérültet és egy rollerzseles baleset áldozataként elhunyt fiatalt megmutatni. Ugye a súlyos sérült ellátását a szegedi mentőállomás szabadnapos kollégái látták el, szimulálták az ő ellátását. Egy orvosi ügyeletről érkező kollega mutatta meg, hogy a balesetben elhunyt fiatallal milyen feladatai vannak az ügyeletes orvosnak, és ezt követően jöttek ugye a rendőrségi helyszínelők, és egy orvos szakértő pedig azt magyarázta el, hogy mit kell utána csinálni az elhunyt sérülttel. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és sikerült azt gondolom azt a célt megmutatnunk, hogy maga ez az egész folyamat a telefonhívástól, a bejelentéstől egész a szakértői tevékenység lezárultáig hogyan működik a való életben.
1: Hogyha esetleg közlekedési balesetbe kerülnénk, akkor ugyebár a kisérülés szenved, annak nem csak a jó ízlés diktálja, hogy segítsünk, hanem ugyebár kötelező is. Mik azok a legfontosabb jó tanácsok, amiket ilyenkor érdemes követni, amíg ki nem érkeznek a mentők?
0: Amikor balesetet látunk, akkor a legfontosabb az az, hogy a segítő szándék legyen meg bennünk, és menjünk oda, érdeklődjünk az esetleges sérültektől, hogy milyen panaszuk van, nézzünk körbe, hogy hány sérült van, és azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, ahol a helyszín pontos megadását követően azonnal átkapcsolnak minket az illetékes terület mentőszolgálatához. Természetesen telefonon segítjük azt, hogy a helyszínen lévő laikusok az első segélynyújtást meg tudják kezdeni, tehát nem feltétlenül kell, hogy mindenki felidézze, hogy annak idején a jogosítványához, amit első segélynyújtást tanult, azt pontosan hogy is kell csinálni, hiszen a mentés irányítóink fognak ebben segíteni. Az utóbbi időben ráadásul videóhívással igyekszünk a helyszíni sérültekről videós információt is szerezni. Ennek a mikéntjét is az irányítóink elmondják a bejelentőnek. Itt szeretném megragadni arra is a lehetőséget, hogy tájékoztassak mindenkit, hogy amikor egy mentés irányító kérdéseket tesz fel, akkor nem az időt húzza, hiszen egy súlyos balesettel kapcsolatos bejelentésnél gyakorlatilag azonnal elindítjuk a mentőegységeket, hanem a kérdéseket azért tesszük fel, hogy segíteni tudjunk, illetve, hogy pontosítva a helyszínen látottakat, fix információt kapjunk, és ezáltal még inkább a megfelelő egységek indítását megtehessük. Tehát nagyon fontos, hogy aki kérdéseket kap, az ezt ne vegye időhúzásnak, ez már gyakorlatilag a betegek, a sérültek első ellátásának egy fontos lépése.
2: Mondjuk nyilván pánik helyzetben azért az ember ezt másként éri meg, de hát mint halottat nem kell ezen fennakadni. Következő témánkban kiderül viszont, hogy több száz csokit osztottak rászorulóknak a centerkében. Az apropó részletei és egyéb Mátrix alapítványos akciók is jönnek mindjárt, amint lemegy majd a nélküled. Foci szurkolóknak most lehet, hogy felcsillad picit a szemed, de hát ez Diaz Mentáig. Dalának a címe, csak mondanám. It's

0: Darold keredés a Giants után. Ez még mindig a Café 88, hétvége itt a 88 van. Több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a szegedi centerkében. Nemrég az őszi élelmiszerosztás alkalmából a legkisebbeket játékokkal is meglepték a Matrix alapítvány Bóz doktorai. Egy-egy élelmiszerosztásnál egyébként ilyen 300-350 család tud részt venni. Rácz Anett elnök beszámolója érkezik most és felhívásai is.
1: Több száz rászorulónak osztottatok ki szeretett csokit a centerkében. Idén hányszor tudtatok így segíteni a nélkülöző családoknak, és most hány család kapott szeretett csokit?
2: A Matrix közhasznú alapítvány évente több mint 15 ezer támogatást nyújt, és egy-egy ilyen élelmiszer csomagosztásnál 300-350 család szokott jelen lenni, és nagyon-nagyon szoktak örülni a szeretett csoki adománynak, illetve amikor lehetőségünk van, akkor természetesen tartós élelmiszerrel, játékokkal, ruhával, egyéb adományokkal is kiegészítjük ezeket a csomagokat.
1: A mostani csomagban mik voltak a csokin kívül?
2: A mostani adományosztásnál csoki, keks, cukorka, illetve plüss volt a sorban álló gyermekek részére. Nagyon örültek a gyerekek a plusz meglepetésnek, és azt kell mondjam, hogy meg is érdemlik, mert nagyon ügyesen kivárta mindenki a sorát.
1: Miért pont ebben az időszakban szerveztek élelmiszerosztást?
2: Az alapítványunk 2003 óta működik, és ez gyakorlatilag már egy ilyen bevett szokás nálunk, hogy szezonálisan osztunk élelmiszeradományokat, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy ezekre még mindig szükség van, és most már így az online világban könnyebben tudnak regisztrálni egy-egy ilyen élelmiszeradományosztásunkra azok is, akik mondjuk nem Szegeden laknak, hanem itt környező településeken, és látjuk is, hogy sokan jönnek kisebb településekről hozzánk.
1: Kik azok, akik a leginkább segítségre szorulnak?
2: Minden olyan családot támogatunk egy-egy ilyen élelmiszerosztásnál, akik több gyermekesek, vagy egyszülősek, esetleg nyugdíjasok, kisgyermekesek, tehát minden olyan családot támogatunk, aki nehéz helyzetben van, és jól jön számára egy-egy ilyen élelmiszercsomag. A mai világban azért azt kell tapasztaljuk sajnos, hogy a csokoládé, a keks és az ilyen úgymond nasik már lassan luxus terméknek számítanak, úgyhogy nagyon-nagyon szoktak örülni a családok, főleg a gyerekek ezeknek a finom falatoknak.
1: Mi jelenti a legnagyobb kihívást egy ekkora segítségnyújtás megszervezésében?
2: Hát azt kell mondjam, hogy minden adományosztás egyedi, de nem érzem, vagy nem érezzük úgy a kis csapatunkkal, hogy nehézségek lennének. Nyilván az lenne a leges legjobb, ha minél többet tudnánk osztani, ha minél több tartós élelmiszer összegyűlne nálunk, nem csak az édességek nasik, hanem legyen szó akár konzervről, tejről, úgyhogy nagy örömmel fogadunk ilyenféle felajánlásokat természetesen.
1: Tehát akkor tartós élelmiszerre lenne a legnagyobb szükség?
2: Gyakorlatilag egész évben igen, mivel azért is osztunk egész évben így szezonálisan, ilyen 2-3 havonta, mert így van szükség, így igénylik, vagy legalábbis az a tapasztalatunk, hogy így igénylik a családok ezt a segítséget.
1: Hogyan tud egy szegedi lakos bekapcsolódni a segítségnyújtásba?
2: A matrixalapítvány.hu weboldalunkon keresztül tudnak jelentkezni felajánlások, akik szeretnének segíteni, illetve ha valaki mondjuk nem tartós élelmiszerrel, hanem akár pénzbeli adománnyal járulna hozzá munkánkhoz, ő megtalálja a weboldalunkon a mindenféle támogatási formát, illetve ha valaki szeretne önkéntes lenni, vagy közösségi szolgálatosként részt venni egy-egy ilyen adományosztáson, erre is van lehetősége, hogy ír nekünk, és nyilván visszaválaszolunk, amikor aktuális.
1: Mikor lesz a következő adományosztás?
2: Elég nagy valószínűséggel karácsony előtt, de akkor nem csak édességcsomagot, élelmiszercsomagot fognak kapni a családok, illetve a gyerekek, hanem olyankor játékválogatást is szoktunk részükre tartani, ahol mindenki választhat magának plüst, mesekönyvet, társas, puzzle-t, ami éppen rendelkezésre áll. Úgyhogy ha valaki ehhez szeretne hozzájárulni, azt is örömmel fogadjuk.
0: Hát hallgattam az előbbi beszélgetésben, hogy olyan 300-350 család kapott például szeretett csokit. Hát nálunk a szeretett torta megy kérem szépen itt a 88-ban, és pontosan 365 darab, hiszen ennyi nap van ugye az évben, és ennyi szülinapos tudunk egy évben megajándékozni. Például ma a Bányai Cukrászda jó voltából. Egy ma ünneplő szülinapos teljes nevét, életkorát és telefonszámát kell elküldened ehhez a 06-32-99-88-88-as mobilszámunkra, hogyha szeretnél pályázni rá, méghozzá 9 óráig, 9-kor sorsolni fogok, és hát valahol 9 és 10 között megcsörrem majd a szerencsés szülinapos telefonja is, akit kiválaszt napi nyertesként majd a számítógépünk. Na hát, így néz ki zanzásítva a játék, az pedig, hogy hogy néz ki a szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola 100. szülinapi bulija, J-Lo-ék után elárulja majd az igazgató is itt a Café 88 hétvégében.

0: Ez Rádió 88, az életünk része. És 100 éve már az életünk része, most már immáron negyedike óta a szegedi Petőfi Sándor általános iskola is. Az intézmény ugyanis 1926. október 4-én nyitotta meg annó a kapuit. A centenáriumról egy egész hetes ünnepségsorozattal emlékeztek meg, ami hétfőn zászlós felvonulással, koszorúzással és egy időkapszula elhelyezésével kezdődött. Labancné Bányász Anett igazgató mesél még most itt a Café 88 hétvégében az elmúlt 100 évről és a jelenről is.
1: 100 éves idén a Petőfi Sándor általános iskola. Idézzük fel egy kicsit a múltat, hogyan nézhetett ki az iskola első tanéve?
2: Azt gondolom, hogy intézményünk története az 1926. október 4-én kezdődött, amikor Klebesberg Kuno kultuszminiszterünk iskolaépítési programjának köszönhetően megnyitott a kapuit a hajdani Somogyi telepi iskola. Azt gondolom, hogy az akkori családok már jól tudták, hogy a gyermekeik jövőjének az egyetlen egy záloga az a tudás, a műveltség és maga az iskola. És az, hogy ez az iskola felépült, 100 év elteltével is büszkén mondhatjuk, hogy Petőfi telepen itt generációk sora nőtt föl a falak között, és számos sikeres és büszke tanítványok léptek be a nagybetűs életbe ennek az intézménynek köszönhetően. És azt gondolom, hogy ez az iskola, amely képviseli egyszerre a múltat, a jelent és a jövőt is.
1: Változott-e az iskolában az oktatás, hogyha az elmúlt 100 év portfólióját nézzük?
2: Mindenképpen, hisz változnak az idők, változnak az oktatási módszerek, változnak az eszközök, hisz még 100 évvel ezelőtt palatáblán írtak a gyerekek, ma már interaktív táblát használunk. Vagy amíg a tintatartót felváltotta a tablet, a notebookok, hisz minden felsős tanulónk számára notebookot tudunk biztosítani, és a tanulónk ezen keresztül tanulhatnak. Ezek olyan változások, amelyekkel igyekszünk nyilván lépést tartani, de egy valamit nem felejthetünk el. Ahogyan változnak az eszközök, a módszereink, egyetlen egy valami nem változhat, az a gyermekek iránti felelősségünk, amely végigkísért ez az egy évszázad során is bennünket.
1: Hogyan emlékeznek meg az elmúlt 100 évről az idei tanévben?
2: Közel egy éve szervezzük, hogy méltóképpen tudjuk megünnepelni iskolánk fennállásának 100. évfordulóját, és egy teljes héten keresztül ünneplünk, egy komplex rendezvénysorozatot szerveztünk az iskolának, tanulóinknak és az itt élő közösségnek. Az első alkalommal ugye tegnapi napon az ünnepélyes megnyitó keretében tisztelektünk elődeink előtt, felavattuk az emléktáblánkat, illetve próbáltunk maradandó nyomot hagyni az utánunk következő generációknak, hisz az emléktábla mögött egy időkapszulát rejtettünk el, hagytunk a mi jelenünkből egy lenyomatot, és ez a kis fémhenger valójában olyan, mint egy kis időgép, és magába hordozza a Petőfi iskola közösségét, a mindennapjait, értékeit, a jelenét. Egy ünnepi levelet tettünk a kapszulába, a tantestületünk névsorát, tanulónk rajzait, üzeneteit, őszinte gyermeki gondolatokat próbáltunk belecsempészni, fényképeket, amely bízok benne, hogy idővel talán többet mesélnek rólunk minden leírt szónál. Beletettük az órarendünket, az aktuális menza étlapját, egy 2026. október 4-i újságot is, ez pontosan 100 évvel iskolánk alapítása után, és talán az egyik legegyszerűbb, de mégis legidőtállóbb emlékeket is megőriztük. Pénzérméket és egy marék homokot is tettünk arról a földről, amely tulajdonképpen nap mint nap járunk itt az iskolában. A másik, amit kiemelnék még, az az iskola történeti kiállításunk. A szülők egykori pedagógusoknak a féltőzött kincseit bocsájtották rendelkezésünkre, ahol olyan különleges dokumentumok és relikviákat tudunk bemutatni a nagy számára. Az 1926-os első felvételi naplónkat meg tudják csodálni, iktatókönyveket, egy 1928-as egy királyi tanfelügyelő által aláírt jegyzőkönyvet, egy 1939-es órarendet, de számos olyan emléket az úttörő mozgalom idejéről, őrsi rajnaplókat, kitűzőket tudunk bemutatni tanulóinknak, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az iskolánk első írógépe, rádiója és számítógépét is meg tudják tekinteni a gyerekek, amik számukra már ez egy igazi történelem. A mai napon tanulóink egy élménysétán vesznek részt a belvárosban, ahol tulajdonképpen próbáljuk a diákjainkat közelebb hozni a Szeged értékeit, és tulajdonképpen Petőfi világát is, iskolánk névadóját is, hogy minél közelebb hozzuk tanulóinkhoz. A szerdai napon egy jubileumi családi napot tartunk, számos interaktív élményekkel teli programokkal készülünk a gyerekeknek, és egy jubileumi faültetésre is sor kerül ezen a napon. Csütörtökön a múlt jelen jövő találkozása című vetélkedőt rendezzük meg, mind az alsó és a felső tagozat számára, és fontos, hogy ezen a napon minden osztály közös megemlékezésre megemlékezés keretében vonul ki a Petőfi szoborhoz megemlékezni, és a záró napunk az a pénteki nap lesz, egy gála műsorral készülünk, ahol levetítésre kerül az iskola történeti videónk is, amit a tavalyi évben forgattunk le itt az intézményben, illetve arra törekedtünk, hogy gyermekeink megmutassák tehetségüket, így iskolán kórusa, a Triola Alafokon Művészeti Iskola növendékei lépnek fel, iskolán tanulói, táncbemutatóval készülünk, egy árnyjáték előadást ad elő a 7. osztályosok, és azt gondolom, hogy annak az estének a megkoronázása az a fényfestés lesz, ami az iskola falán fog megvalósulni, és a jubileumi ünnepi hetünket ez az esemény fogja zárni.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
5: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
3: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
8: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
7: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával, és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
2: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma, és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben, a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
3: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási előszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyunk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
5: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
6: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
7: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
8: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
9: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
10: Ez reklám volt.

0: 68 éves már idén Madonna, és még mindig tarolt például nemrég az MTV Video Music Awards-on, ahol 7 díjat is bezsebelt, ez volt a sztori tőle most. Október 10-e van, szombat, mindjárt 8 óra, nyakunkkal a hírek is, de hát még mielőtt rátérnénk a Szeged és környékével kapcsolatos információinkra, rátérek arra is, hogy milyen témákkal készültek a stáb és a vendégeink az előttük álló 60 percben Szeged és környékének közéleti és kulturális történéseit tekintve. Tetováló versenyek és kiállításnak a Notthon például Hódmezővásárhely a hétvégi rendezvényre Jószai Tamás főszervező invitál majd meg. Október 15-én rendezik meg a Top 100 gazdasági konferenciát is. Kőkuti Attila, a szervező, Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke harangozza be ezt az eseményt, mégis sporttal hívják fel a figyelmet holnap a mellrák elleni küzdelemre. A Pink Október nevű programsorozat szegedi eseményéről pedig Süli András, a szervező, Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke is beszél majd. Három téma, három beszélgetés, és közben rengeteg jó zene, ez jellemzi majd tehát az elkövetkező 60 percet, az elkövetkező pár percet pedig ezen belül a Rádió 88 hírei fogják jellemezni.
1: Ez a Rádió 88. Ma még érdemes sétálni egyet a szabadban, csak este várható eső. Na meg vasárnap, akkor egész nap szakadni fog, és le is hűl majd a levegő. Ma viszont még 23 fokot mérhetünk délután. Egy jó pizza bármikor jöhet, Szeged pedig bővelkedik a pizzériákban. Most az egyik rekorder is lett. Hogy miben, azt megtudhatod a hírekből.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: A szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben működő pizzériája. Hivatalosan is bejegyezték a magyar rekordot, amit Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen hitelesített a helyszínen, a Horváth Mihály utcában. A 36 év alatt sokat változott a pizzéria. Az üzlet vezetése szerint azonban az elismerés nem megállást, hanem a lendület fenntartását jelenti. A Margarita pizzéria megszokott vendégszeretetre, a tradicionális receptek tiszteletére és a belvárosi hangulatra törekszik. Csáki Dániel műszakvezető a Margarita titkát árulta el.
5: Volt egy jó bevált recept, ugye nem volt változtatva az évtizedek során, megnézzünk ugye más helyeket, ezért mindig újítanak, változtatják az étlapot, változtatnak a recepten, teljesen érthető, viszont nekünk pont ez volt, úgymond, hogy egy joker, hogy ezt megtartottunk, kitartottunk mellett, és ezt szeretik a vendégek.
1: Megszűnhet a kancellári poszt a Szegedi Tudományegyetemen. Szajbéli Mihály, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke szerint elképzelhető, hogy 2027. augusztusától már nem lesz ilyen elnevezésű vezetői poszt az egyetemen. A Szeged Televíziónak úgy fogalmazott, a pozíció az elmúlt években olyan mértékben veszített a megítéléséből, hogy a minisztérium várhatóan változtatni fog a rendszeren. A kormány felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a Mészáros-Lőrinc tulajdonába tartozó V-hídnak el kell hagynia a munkaterületet. A kormány pedig visszaköveteli az eddig kifizetett 57 milliárd forintos előleget. A beruházás bizonytalan időre leáll. Magyar Péter miniszterelnök együttműködésre szólította fel a kivitelezőt. És kiderült, hogy Sidney Sweeney és Marilyn Monroe távoli rokonok. A két szexszimbólum 9 unokatestvérek, köztük egy generációnyi eltéréssel. A két színésznő közös felmenője egy Ezra Perry nevű angol telepes volt, aki 1625 körül született. Az emberek egyébként sokszor vonnak párhuzamot a két sztár között. Ez inspirálta a kutatókat arra, hogy rokoni kapcsolat után kutassanak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Bár a mesterséges intelligencia már elég rendesen behette magát az életünkbe, Olivia Rodrigo és menedzsere, akivel közösen szereznek dalokat, határozottan és kategórikusan elutasítja annak használatát a zenéiben. Éreznek még magukban Kraftot, ugye ezek szerint a Drop Dead is ennek a Kraftnak a terméke, ami most jön.

0: 8 óra 7 perc van. Itt a Café 88, hétvégében pedig felzümbögnek most a gépek, csak így virtuálisan, hiszen tetováló versenynek és kiállításoknak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhelye. Erről beszélgetünk most Jószai Tamás főszervezővel, aki téged is meginvitál már is a vásárhelyi Fekete Sas rendezvényházba.
1: A hétvégén tetováló fesztivált szerveztek. Mi hozta a motivációt arra, hogy ezt a fesztivált létrehozzátok, hiszen ez már nem az első alkalom, hogy ezt megrendezitek?
2: Így van, ez most a harmadik alkalom lesz, hogy megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezzel egy alkotói közösség újra szervezése volt a cél, tehát ez volt a fő motiváció, és azt hiszem, hogy így a harmadik megrendezése kapcsán most már elmondhatjuk azt, hogy ez egy elég jó úton halad, hiszen nagyon sok a visszatérő művész.
1: Kik azok a művészek, akiket elhív?
2: Hú, ezt így nehéz volna most felsorolni, mert összesen 80 tetováló vesz részt a rendezvényen, és ami számomra mondjuk különösen nagy örömet okoz, hogy egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt, úgyhogy az idejében már lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából. Tavaly is volt lengyel és szlovák művészünk is, illetve idén lesz egy vajdasági tetováló is, és ugye abból a régióból még nem nagyon van kapcsolatunk, úgyhogy ez így külön érdekes lesz számunkra, mert nyilván nem látunk rá, hogy ott mondjuk milyen igények vannak, vagy maga a tetoválás az hogy megy.
1: Maguk a művészek mivel készülnek?
2: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, illetve lesz olyan is, aki nem indul a versenyben, viszont a helyszínen lehet nála tetováltatni, és tulajdonképpen csak azért jött el, hogy megmutassa magát kvázi. Ugye az ország teljes területét lefedjük, tehát gyakorlatilag majdnem minden megyéből, minden régióból jönnek nagyon magas színvonalú tetoválók, és a tetoválások mellett ugye mi azért készültünk egyéb programokkal, tehát lesz triálkerékpár bemutató, lesznek tűzzsonglőrök, graffiti fal, amit ott a helyszínen fújnak a srácok. Ezen kívül ugye készültünk élőzenés koncertekkel is, illetve lesznek DJ-k. Szombat este egy nagyon jó kis pattogós reggiszká buli lesz, úgyhogy arra szerintem mindenféleképpen érdemes volna elnézni, hogyha valaki szereti ezt a műfajt, illetve vasárnap az egyik főműsorszám délután, ha jól emlékszem, 16:30-tól a Too Much Podcast, ugye a Kabai Laci és a Sipos Peti csinálják, ők most szerintem eléggé populárisak, és akkor így próbálunk a rendezvényre egy kis humort is becsempészni.
1: Maguk a tetoválások azért itt Magyarországon is az elmúlt évtizedekben talán kimondható, hogy egyre népszerűbbek. Ma mik azok a stílusirányzatok, amiket ti népszerűnek láttok, mi az, amivel felétek fordulnak egyre gyakrabban?
2: Azt hiszem, hogy ami örök klasszikus, ugye azok a realisztikus tetoválások, portrék, és akkor emellett ugye mindig vannak, évenként változnak a trendek, de mindig van valami új trend. Tehát, hogy egy pár évvel ezelőtt például az ilyen finom ornamentikájú, florál tetoválások mentek nagyon, ami kicsit ilyen feminim vonalon mozog, vagy előtte volt egy trend, ezt a ignorance style-nak hívják, ami ilyen nagyon puritán, nagyon egyszerű föliratok, különböző kis apró szimbólumok, és akkor ezek voltak így rápakolva az adott testrészre, és a rendezvény azért törekszünk arra, hogy körülbelül minden stílus képviseltesse magát, hogy minél színesebb legyen, úgymond a látogatóknak is, amit felfedezhetnek.
1: Hogyha a közösségi médiában látunk videókat, általában ilyen timelapse-eket szoktunk látni ezekről a tetoválás készítésekről. Valós időben nagyjából mennyi idő, míg elkészül mondjuk egy karra készített tetoválás?
2: Igen, szerintem ebbe a vendégeknek nem igazán van reális képe. Nyilván ez stílus irányzattól függ, de például egy átlagos testalkattal rendelkező embernek mondjuk egy egész karos tetoválást elkészíteni, az körülbelül ilyen 10 alkalom, vagy annál több. Ez így mozoghat ilyen 40 és 80 óra közt, tehát hogy elég széles ez a spektrum, amin ez az idő mozog, hiszen ezt sok minden befolyásolja. Két alkalom sem egyforma, hiszen ha mondjuk a vendég fáradtan, vagy esetleg egy betegségből lábadozva jön, akkor valószínű, hogy nem fog annyit bírni, és akkor nem tudok olyan tempóba haladni, ahogy azt szeretném. Az tény, hogy ezek a timelapse videók, ezek nagyon becsapják a potenciális vendégeket, mert nagyon sokszor azt gondolják, hogy ezek a nagyméretű tetoválások, ezek ilyen pikpak elkészülnek.
1: Most hogy állunk egyébként 2026-ban a tetoválások eltávolításával, hogyha mondjuk valaki megbánja azt, hogy egy tetkót elkészített, vagy nem jól készítették el, és végül azért szedetné le magáról?
2: Hát tulajdonképpen ugye ennek két módja van. Az egyik, hogy lézeres úton eltávolítatja. Ez elég hosszú ideig tart, illetve azt tudni kell róla, hogy nem is mindenféle pigmentet tudnak eltávolítani, illetve nem is mindenféle színt tudnak eltávolítani. Tehát nyilván nyilván azokat a színeket tudják könnyen eltávolítani, amelyik könnyen elnyeli a lézert, és ezáltal bontható maga a festék a bőrben. Ugye a másik hagyományos eltávolítási mód, amikor úgy nevezzük, hogy letakarjuk a tetoválást, tehát hogy készítünk rá egy olyan fedő tetoválást, ami az alatta lévő mintát teljes mértékben elfedi.
0: Na hát utóbbi a fényében azért érdekes egy kicsit a mai kérdésünk a témához kapcsolatban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy te milyen tetoválást vállalnál be egy fogadás kedvéért. Jöhet a Facebookra vagy SMS-ben a válasz, méghozzá 0-32-99-88-88-as a mobil számunk. Egy könnyed téma után egy komoly téma, így lesz most a sorrend az órában, a könnyeden túl vagyunk, a komoly téma pedig nem sokára jön, méghozzá a Top 100 gazdasági konferencia beharangozója lesz ez majd a zenénk után itt a Café 88 hétvégében.

0: Szépségipar, fehérnemű márka, divatipar, hát azért Rihanna is, akitől a Diamonds-ot hallottad itt a Café 88 hétvégében, ezek alapján simán beférne üzletasszonyként a jövő héten csütörtökön a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényének a szereplői közé, ugyanis a Top 100 gazdasági konferenciát rendezik meg a Szegedi Szent Gellért Fórumban. Kőkuti Attila, a szervező, Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke harangozza ezt most be neked.
1: Október 15-én ismét megrendezik a Top 100 gazdasági konferenciát Szegeden. Mi az idei rendezvény legfőbb célja?
2: Hát a legfőbb cél az, az, mint ami minden évben is az egyik legfőbb cél volt, hogy legyen egy olyan kiemelt rendezvény, ahol díjazzuk a megye legnagyobb árbevételt elért vállalkozásait, és összehívjuk a legnagyobb vállalkozásokon kívül a kamarai tagjainkat is, és adunk egy olyan lehetőséget, egy olyan fórumot, ahol tudnak találkozni cégek egymással, információt tudnak cserélni. Úgy, hogy közben hallgatunk olyan előadásokat, amit úgy gondolom, hogy mindenki szívesen fog hallgatni. Gazdaságról, gazdaság helyzetéről, autóiparról, ugye ez egy nagyon nagy autógyár a közelünkben, ami várhatóan a jövő évben elkezd termelni. Milyen hatásai vannak az autóiparnak, a magyar gazdaságban, milyen kilátások várhatók. Ezeket a témákat fogjuk körbejárni, és mondom, ami a legfontosabb, egy lehetőség, egy alkalom arra, hogy vállalkozók egymással találkozzanak, beszélgessenek, információt cseréljenek.
1: A konferencia évről évre bemutatja a megye gazdasági eredményeit is. Milyen képet mutat jelenleg a Csongrád-Csanád megyei gazdaság?
2: Hasonló a kép, mint az előző évben volt. Vannak cégek, ahol növekedés volt, vannak cégek, ahol nem volt növekedés. Ha a bérköltségeket nézzük, akkor egyértelműen az látszik, hogy a bérek emelkedtek. Ha a gazdasági teljesítmény nézzük, akkor a gazdasági teljesítmény pedig kismértékben csökkent. Tehát ezek nem jó irányok, hogy az igazi az lenne, hogyha úgy nőnének a bérek, illetve nőnének a bérek, de mellette a gazdasági teljesítmény is nőne. Úgyhogy sajnos ez a trend még nem fordult meg, nagyon bízunk benne, hogy ez a jövőben azért meg fog változni. Ez egy óriási kihívás, nem csak a megye gazdaságának, hanem úgy gondolom az egész országban ez egy óriási kihívás, hogy hogy lehet a teljesítményt felzárkóztatni a kívánt bérfejlesztéseknek a mértékét.
1: A Top 100 kiadványt is bemutatják a rendezvényen. Mi került bele ebbe a kiadványba?
2: Hát a nevéből adódóan az a 100 cég, aki a legnagyobb árbevételt elérte, és itt van egy olyan táblázat, ami ezeknek a cégeknek mindenféle érdekes adatát mutatja. Aki vállalkozó és vállalkozások világában jártas, az úgy gondolom, hogy érdeklődésre fogja böngészni ezt a táblázatot. Aki pedig megtalálja a saját cégét ebben a táblázatban, az különösen büszke lehet. Tehát ez az egyik apropója ennek a kiadványnak, és hát ez mellett olyan szakmai cikkek, olyan cégbemutatások vannak, amit úgy gondoltuk, hogy kicsit színesítik ezt a kiadványt.
1: A konferencia nem csak szakmai előadásokból áll, hanem kapcsolatépítési lehetőséget is kínál. Mennyit számítanak ma az üzleti kapcsolatok, és hogyan válhat egy ilyen találkozásból konkrét együttműködés vagy üzleti siker?
2: Hát úgy gondolom, hogy döntő. Döntő a kapcsolat, döntő az emberi kapcsolatok, a szóbeli, a verbális kommunikáció a ma üzleti életében is úgy

0: gondolom, hogy meghatározó, annak ellenére, hogy számos területen mesterséges intelligencia sorolhatnám azok a dolgokat, amelyek megjelentek, de a személyes kontaktus, a személyes kapcsolatépítés annak a jelentőségét azt nem szabad a mai napig lebecsülni. Ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Gondoljunk csak arra, hogy bizonyos információk csak úgy jutnak el egyik helyről a másikra, hogyha beszélgetések során az ember figyelmesen figyeli a partnerét, és akkor talál olyan lehetőségeket, amit amúgy lehet, hogy nem is talált volna meg, vagy egy ráképzés olyan területen talál lehetőséget, amire nem is gondolt volna.
1: Igen, hát erre is jók ezek a rendezvények, például kapcsolatépítésre. Nos, azért mi is igyekszünk itt a 80-an személyes kapcsolatot építeni veled. Például felköszöntünk a szülinapodon, adott esetben ez ma is előfordulhat könnyen, főleg, hogyha mondjuk benevezed magad, vagy valakit a szülinapos játékra 9 óráig. 0-32-99-88-88 ugye az SMS számunk, ide jöhet egy ma ünneplő szülinapos teljes neve, életkora és telefonszáma, aztán a sorsás után kiderül majd az is, hogy kinél landol a bányai cukrászda tortája, és hogy hát elérem-e majd telefonon, átadjam neki személyesen is. Van még egyébként egy témánk, a 9 órás sorsolásuk, amikor lezárul a játék, méghozzá a mellrák elleni küzdelem Pink Október programsorozatának szegedi állomásának a beharangozója. Ez jön majd többek között Nellyék dala után majd itt a Café 88 hétvégében.

0: Na, hát szerintem megvolt a reggeli veretés is az előbb. Itt a 88-ban Jason Derulo-val meg Oceánával. Például hasonlóan lendületes aláfestő zenék lesznek, vagy szerintem holnap a Pikkarénával is, ugyanis sporttal, zumbával is, hát jogával, mondjuk ehhez pont nem illenek ezek a zenék. Hívják fel a figyelmet a Merrák elleni küzdelemre majd Szegeden. A Pink Október nevű programsorozat szegedi állomásáról Süli András, a szervező, Csongrád megyei Szabadidő Sport Szövetség elnöke fog most egy pár szót ejteni itt a Café 88 hétvégében.
1: Mi a Pink Október kezdeményezésnek a célja? Mi az, amire felhívjátok a figyelmet ezzel?
2: Az 1990-es évek óta akkor ugyanis egy mellékutatási alapítvány választotta szimbólumának a rózsaszínt. Azóta borul rózsaszínbe októberi hónapban minden, ami a mellékkel kapcsolatban fölmerülhet, akár megelőzés szempontjából, vagy a korai felismerés szempontjából, a prevenció szempontjából. Maga a Csongrád megyei Szabadidős Sportszövetség üzenete, célja mindig is az volt, hogy a lakosságot bevonja az egészségfejlesztésbe. Nyilván itt van a kapcsolódási pont. Célunk az, hogy ösztönözzünk mindenkit az egészségtudatos életmódra és a prevencióra, a szűréseken való részvételre. Egyfajta szemléletformálásban veszünk mi is részt, és nyilván a további célunk az is, hogy figyelemfelkeltő megmozdulásokkal, programokkal bevonjuk a lakosságot az egészségfejlesztésbe.
1: Mindezt milyen programokkal tervezitek hétvégén?
2: Egy nagyon széles körű társadalmi összefogásnak köszönhetően indítottuk el a Pink Október mozgással az egészséget elnevezésű figyelemfelhívó prevenciós mozgásfesztiválunkat 3 évvel ezelőtt. Állandó helyszínünknek választottuk a Pink Aréna Rudányi Márton sportcsarnokát. Kimondottan európai színvonalú infrastruktúráról beszélünk, ami az otthonunk most már 3. éve, és külön öröm számunkra, hogy itt a társadalmi összefogás mellett rengeteg szegedi vagy a régióban megtalálható cég és vállalkozás áll elsőszorra a kezdeményezésünk mellé, és borzasztóan nagy öröm, hogy az idei évtől Szeged megyei jogúváros önkormányzata is csatlakozott támogatóként a rendezvényhez. Ezen a napon a mozgási a főszerep, a szűrőprogramoké, a kiállítóké, hiszen az egészségtudatosság jegyében és a prevenció jegyében lesznek kiállítóink. Mint egy 3 órás programmal készülünk ebben az évben, és elfogadta a felkérésünket Katus Attila, illetve Szanik Balázs országos hírű fitness prezenterist, tehát ők lesznek majd a házigazdái ennek a 3 órás délelőtti programnak október 11-én. Mellette helyi fitness guruk, fitness szakemberek is fel fognak majd lépni. Tehát amellett, hogy 3 órán keresztül fókuszban természetesen a nők, a hölgyek lesznek, mozogni lehet majd fitness programokon a Pikk Arénában, amellett különböző szűrővizsgálatokon is lehet majd részt venni.
1: Említetted, hogy ez már 3. szervezitek ezt a programot. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mi az, amit magatokkal hoztatok az elmúlt évekből?
2: Nyilván mi úgy gondoljuk, hogy elindítunk egy olyan programsorozatot, aminek utána hagyománya lesz és évről évre megjelenik, az egyre szélesebb körben fogja megmozgatni a társadalmat, egyre szélesebb körben jutnak majd el az információk a programmal kapcsolatban. Nyilván most már azok, akik voltak a korábbi években, azok visszatérő vendégek, kaptunk már visszajelzést. Egyre többen állnak maga a rendezvény mögé háttértámogatóként. Innentől kezdve rajtuk keresztül is tudjuk közvetíteni a nap üzenetét, és nyilván a szűrővizsgálatoknak is van egyfajta hívószava, hiszen többek között egy melanoma szűréssel készülünk a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával, illetve egy szűrőprogrammal, szülés utáni hasizom tréninggel, tehát rengeteg szűrőprogrammal csalogatjuk majd az érdeklődőket, illetve a tavalyi év után az idei évben még hangsúlyosabbá tettük azt, hogy gyűjtést szervezünk, mégpedig a Szegedi Onkoterápiás Klinika daganatos betegek gyógyításáért alapítvány számára fogunk gyűjteni.
3: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88, az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
5: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. Három hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
9: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
10: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
11: Különleges orgona koncert sorozat várja a komoly zenekedvelőit a Szegedi Új Zsinagógában. Szeptember 20-án Nagy Péter, október 11-én Simon Bálint, október 23-án pedig Pócsai György lép fel 11 órától. A műsoron a teljesség igénye nélkül Bach, Vivaldi, Dubois, zsidó liturgikus énekek és a romantika legszebb orgona művei csendülnek fel. Váltsa meg jegyét a helyszínen, és élje át az orgona muzsika felemelő élményét Szeged lenyűgöző zsinagógájában.
12: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
13: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
14: Figyelem, jövőépítők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika, vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon, és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres Iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
15: Ez reklám volt.

0: Az Imágó Mundi dala után az a pillanat is eljött most már, hogy véget ért az október 10-i szombati Café 88 hétvége, de meg az a hét beszélgetés is Szeged és környékének közélete és kulturális történéseiről, amelyeknek a rövid tartamát most ismertetném neked, hogyha lemaradtál volna róluk. Okos szemüveg segíthet például a látásérült embereknek. Balai Anna Mária árulta el, aki a Vakok és Gyengéllátók Csongrád Csanád megyei egyesületének az elnöke, és hát beszélt továbbiakat is a fejlesztés szükségességéről. Baleseti szimulációs gyakorlat zajlott nemrég Újszegeden. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgált regionális igazgató helyettese foglalta össze még az ott tapasztaltakat, és több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a centerkében. Erről is további jótékonysági akcióikról Rácz Anett, a Mátrix Alapítvány elnöke is beszélt itt nálunk, és 100 éves lett a Petőfi Sándor általános iskola itt Szegeden. Labancné Bányász Anett igazgató is mesélt arról, hogy ezt mivel ünnepelték meg. Ebben a most véget ért második órában kiderült az is még, hogy egy tetováló versenynek is kiállításnak ad otthont Hódmezővásárhely. A most hétvégi rendezvényre Jószai Tamás főszervező invitált téged is meg. Október 15-én rendezik meg a Top 100 gazdasági konferenciát. Kőkuti Attila, a szervező, Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is beharangozta ezt az eseményt még, és sporttal hívják fel a figyelmet holnap a Merrák elleni küzdelemre a PIK Arénában. A Pink Október nevű programsorozat szegedi eseményéről Süli András, a szervező, Csongrád megyei Szabadidősportszövetség elnöke is beszélt itt nálunk. Hát ennyi fért akkor bele, tehát már a holnap pedig ismét lesz majd Café 88 hétvége újabb érdekes beszélgetésekkel, akik viszont a mostani adás elkészítésében részt vettek, ők Nagy Ágnes, mint felelős szerkesztő, valamint Fáj Bernadett, Biszczicki Sári és Kovács Bence, mint riporterek voltak. Az interjúk előtt pedig Brunner Krisztián és én voltam, aki igyekezett azért felvezetni a beszélgetéseket. Nem tudom, hogy jó vagy rossz híre, de hát én még azért maradok itt egyik sorsok és eredményhíretek, például majd a szőnapos játékban, amelyre 9-ig várom még a nevezéseket, és a Bányai Cukrászda torta nyereményét lehet majd megkapni a szerencsés születésnaposnak.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A csúnyább arcát mutatja nekünk az ősz, ma nem igazán látjuk majd a napot, cserébe borult felhős időnk lesz 17 fokkal. Kezdetben elszórtan, majd késő délután és este egyre nagyobb területen fordulhat elő eső. Ernyő legyen nálunk, és ha már ilyen esős idő lesz a hétvégén, ilyenkor a legjobb olvasással tölteni a napot. Az Esztiek Lebelsberg könyvtár és levéltárban pedig automaták segítik mostantúl a könyvkölcsönzést. Erről is mindjárt szó lesz a hírekben.
4: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEJS minőség képviseletében.
4: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
2: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
4: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A feled

0: Egy napra mindenki kipróbálhatja, milyen nem látni. Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Ez alkalomból a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesülete sétálni hívja a látó embereket. A Sétálj velünk, ha mersz programon a jól látó résztvevők akár szemtakaróval is kipróbálhatják a közlekedést. A cél, hogy a látássérült emberek mindennapokban megtapasztalt kihívásaira és annak lehetséges megoldásaira irányítsák a figyelmet. Ballai Anna Mária elnök arról is beszélt, hogy az egyesületük tagjainak is készülnek programokkal.
1: A 15-eit elsősorban a jól látó emberek számára szervezzük, hogy kicsit jöjjenek velünk és tapasztalják meg a mi nehézségeinket a közlekedésben, beszélgessünk erről. A 17-ei program pedig a látássérült emberek számára a technika legújabb újdonságaival, amelyet szeretnénk nekik bemutatni.
0: Automaták segítik a könyvkölcsönzést az Esztiek Lebelsberg könyvtár és levéltárban. A rendszer segítségével az olvasók önállóan kölcsönözhetik és adhatják vissza a könyvtári könyveket. Az olvasók a földszinten, az első és a harmadik emeleti olvasótermekben és az épület Zászló utca felőli oldalán kint is találhatnak ilyen automatákat. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát Magyar Péter szerint. A miniszterelnök elmondta, a kormány prioritása az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Eddig 1200 milliárd forintot takarított meg a kormány a költségvetésben, de a fenntarthatóság, az államadóság csökkentés érdekében szükséges a költségvetési hiány további jelentős csökkentése. És nagyon erős földrengés rázta meg Panamát. A 7,7-es földrengés 10 kilométer mélyen pattant ki a déli Pitalúza Arriba térségében. Az amerikai cunami figyelmeztető rendszer szökőárriadót adott ki Közép-Amerika csendes óceáni partvidékének nagy részére, valamint Kolumbiára és Ecuadorra, de még Hawaii-ra is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hétfőn megtörtént a nagy bejelentés a Hello Szegedben, méghozzá egy kicsit feljebb csavartuk ugye a Klub 88 petroleum lámpájának a fényét, méghozzá azzal, hogy egy világhírű DJ szállít most már mixeket a műsorhoz. Topikról van szó, kérem szépen, aki most ízszerűen elszalad egy kis ízeidőt abból, ahol mi az este vár majd rád.

0: Szeged.
1: Ez új. Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna.
1: Egyenes az út.

Lengyel Joannától szólt most az Egyenes út itt a 88-ban, bár a zenei részt azért Heinz Gábor Biga szerezte, a dalszövegben Lengyel Joanna is azért elég rendesen oda tette magát, és hát azt az élethelyzetet is, amiben a Megasztár után került, ugyanis rengeteg impulzust kapott arra nézve, hogy neki merre is kéne majd ugye zeneileg elindulnia. Hát, de azért biztos neked is volt már olyan, hogy mindenki is ugye meg akarta mondani, hogy mit, mikor, hogyan csinálj. Ezzel, mint hallod, nem vagy egyedül, annyi, hogy az énekesnő az azért egyszer csak besokalt ettől is, eldöntött, hogy innentől mi lesz majd az egyenes út neki, és hát erre is lépett rá. Remélem neked is sikerült a kibiceket lerázni, és megtaláltad a saját utadat, mint ő. Kácz is egyébként megtalálta a saját útját, de hát ő már igen korán, 5 évesen már például a szomszédok nagy örömére dobolni kezdett, aztán a rengeteg klasszikus rockzene is, amit közösen hallgattak az apukájával, adott egy kicsit ahhoz, amit most képvisel zeneileg. Talán ettől olyan egyediek az ő dalai és az ő hangzása is. A Never Going Home-val ezt most meg

0: újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az élet.

0: Avicii-től ez volt a Lay Me Down itt a Rádió 88 hétvégében. Sokak szerint ez a 2013-as dal messze megelőzte akkorát, és hát valahol mostanában kellett volna megjelenni, hogy még nagyobb sikere legyen. Ez a dal viszont Shawn Mendes-től már pont akkor jelent meg, amikor kelet és egy új Sheen-re irányította át a kanadai énekes vonatszerelvényét, amin hát azóta is robog a siker Sheen párján, a When You're Gone is érkezik. Na de hát nem csak külföldi dalokból áll a világ és a Rádió 88 zenei palettája, hanem magyarokból is, a Kiskecével, Dessék is feldobják majd mindjárt a szombatodat.
1: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza

0: már Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topic Mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
3: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia, mert a GG Dent Fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent Fogászat, Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
4: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében, a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
5: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörös fényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
6: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
7: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
8: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
10: Idén 60 éves a Contitec Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapat. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
11: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
12: Kezdtem ezt a verset én.
13: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugár út 83-85.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Ez reklám volt.

0: Mindjárt 3:40 van ez a Rádió 88, hétvégén Brunner Krisztián vagyok, kellemes szombatot kívánok neked, jó ideje, megy már ugye a születésnapos játékunk, hétköznaponta is, meg hétvégén is, a szombati etap most éppen a Bányai Cukrászda tortájáért folyik egyébként, ez pedig már is elérkezett az eredményhirdetés pillanataihoz is, a nyertes előtt viszont a többi szülinaposra is sort kerítek, akit neveztetek, hiszen az ő ünnepük és ünneplésük is ugye ez a mai.
1: Szülinapokhoz partner az év minden napján a Cukrászdiszkont.
0: Kispár Rékát köszöntötték ma elsőként az idézőjeles anyósa, az ideális barátnőt. Ahogy nézem, Szilágyi Béla kerek 50 éves lett, még Jenei Magdolna is ünnepel, a 20 éves Somogyi Marcell András is. Mellettük pedig szülinapos még Forrai Tibor, Ferencsik Norbi, Bedő János T. Anna, Módra Péter, Huszár Norbert, Tóth Szilvi, Kucik István, Szalainé barát Nikoletta, az egyéves Vajda Milán, a domaszéki Szilágyi Béla, Dudásné Marcsi, Faragóné Dóci Aranka, Battancs Gábor, és tegnap ünnepelt, de azért megejtem, Hegyi Istváné Szikszai Teréz és Szikszai Jutka Iker testvérek köszöntését is. Hát nekik tortamentesen pacsizok, tehát ha már szülinaposok, akinek viszont tortásan adom majd a pacsit, hiszen ővé a Bányai Cukrászda által felajánlott nyeremény, az ő üzenete így szólt: sziasztok, Békési András vagyok, szeretném lányomat dr. Békési Jósolyát nevezni a 42. születésnapján.
2: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
0: Na hát, ma sem volt kevés játékos, Orsaját viszont sajnos nem értem el telefonon korábban, de ettől megy majd neki egy SMS értesítés, hogy jövő a Bányai Cukrászda tortája. Mellette pedig mindenkinek én is nagyon sok boldog happy birthday-t kívánok, akár nyert, akár nem, akár kaptam róla SMS-t, akár nem. Tudjátok mit? Akikről nem kaptam SMS-t, de szülinaposok, nekik szóljon Álvaro Soler dala most itt a 88-ban, hogy azért ne feledkezzünk el rólad sem, hogyha ebben a cipőben jár.

0: A hétvégére inkább benti programot tervez, ma borult felhős időre számíthatsz, kezdetben elszórt, majd egyre nagyobb területen előforduló esővel. Délután 17 fokot mérhetünk. Holnap is esős idő lesz, és mindössze 14 fok. Reméljük, hogy két hét múlva nem fog esni, mert ismét megrendezik a Hello Weekendet, azaz a tökéletes hétvégét. Ez is jön mindjárt a hírekben.
1: Dani,
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a

0: Október 15-én rendezik meg a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényét, a Top 100 gazdasági konferenciát a Szegedi Szent Gellért Fórumban. A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a térség vállalkozói első kézből kapjanak választ a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekre, miközben kapcsolatokat építhetnek és megismerhetik a megye gazdaságának legfrissebb eredményeit is. Olyan előadásokat hallhatnak, mint például a magyar adórendszer jövője, vagy az autóipar magyar gazdaságra gyakorolt hatása. Kőkuti Attila, a szervező Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, ez egy remek lehetőség a megye vállalkozóinak.
1: Olyan lehetőség, amikor tudnak találkozni olyan vállalkozások, olyan cégek, olyan cégvezetők egymással, akik amúgy nem találkoztak volna, mert a területük, a szakmai területük nem azonos, mégis egyfajta vállalkozói attitűdből gondolkodva ezek a találkozások nagyon fontosak lehetnek, nagyon gyümölcsözőek lehetnek.
0: Két hét múlva ismét tökök lepik el a Szent István teret, jön a Hello Weekend, azaz a tökéletes hétvége. Október 24-én és 25-én tökfaragás, bábszínház, koncertek és kézműves vásár várja a gyerekeket és családokat. Kísérő programok is lesznek mindkét nap, óriás építőkockákkal, pónilovaglással és körhintával is készülnek a szervezők. Elkészült a jelentés az augusztus 20-ai ünnepség milliárdos közbeszerzéséről. Belső vizsgálati jelentésben tisztázta a Belügyminisztérium az állami ünnepség körül kialakult közbeszerzési vitát. A tárca szerint jogszerűen alkalmazták a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, és kizárólag a korábbi kiszivárgott levelezésekből nem állapítható meg, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna. És több mint 10 év után tér vissza Budapestre a Nickelback. A kanadai rockzenekar 2027. június 29-én lép fel a Budapest Sportarénában. A koncerten a hamarosan megjelenő új album dalai is szerepet kaphatnak. Az Everything Under the Sun október 30-án jelenik meg, úgyhogy a koncertig lesz ideje a rajongóknak agyon hallgatni az új lemezt is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Cream Bandy Csompol és Anne Mary zenével kezdünk, ez a vidám és pörgős dal viszont szomorú témát dolgoz fel, hiszen az egyedülálló édesanyák küzdelméről, áldozatvállalásáról szól, és neked szól a rockabye, ha anyukaként vagy apukaként is érint ez a téma mondjuk

0: hangosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

Ez a 88, én Brunner Krisztián vagyok. Hát megjelent egy csomó konténeres fa, ugye nemrég a Klauzál téren. Megmondom őszintén, először az jutott eszembe róla, hogy ez egy olyan fásítás lesz, mint a kerékpárutak hálózatának a kialakítása Szegeden annó, hogy hát egyszerűen felfestették őket a főútra, aztán az innentől kerékpárút is. Itt meg ugye lerakták a konténereket, aztán ez onnantól erdő lett. Tehát nem, ez most nem egy ilyen látszaterdősítés, hanem egy szerb-magyar határon átnyúló projekt, ahol minden állomáson arra hívják fel majd a figyelmet, hogy hogyan változtatja meg a fákkal és zöld felületekkel gazdagított környezet, ugye a városi tereket. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de mondjuk tényleg másképet mutat kicsit azért a Klauzál tér, tegyük hozzá szebbet, és hát őszintén szóval tényleg szép a Kárász is, meg a Klauzál tér is, meg a Dugonics tér is így csupaszon, de így elnézegetve ezt a rengeteg zöldet, hát inkább ebbe fektettek volna pénzt és energiát, mint a kövekbe ezeknek a felújításakor, de ez már csak ugye nyilván az én véleményem. Nem sokára átvaló egyébként majd a sétáló erdő, hogy hívják a Dugonics tére, ott is lehet majd sajnálni, hogy miért nem így lett kész a felújítás, de hát ez a hajó már elment, ugye? A Temper City dala viszont csak most fut ki a kikötőből, képletesen szólva. A Self-Aware kíséri most el a szombat délelőtti bevásárlás mellé, például az utarat itt a Rádió 88 hétvégében. No!

0: Szeged kedvenc zenék közül ez volt a Linkin Partól a Numb itt a 88-ban. Hát mostában rá vagyok kicsit kattanva valamiért a Linkin Parkra, de megmondom őszintén, hogy bármennyire sajnálom, hogy már nem Chester Bennington az énekes béke poraira, nekem jobban bejön azért a szőke csajnak a hangja Emily Armstrongnak, meg hát nem lett annyira rossz az új album sem vele, hát ha játszunk majd dalokat onnan is. Dioro és Chris Brown dala viszont biztosan érkezik majd a szombati hupákolásod mellé. De bólogatósabb rendő és a Lude Luxury zenéje is, de előtte jöjjenek az ajánlatok.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
7: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
8: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élőszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
11: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
2: Ez reklám volt.

Dua Lipa Illusionje mellett tudtam most rákészülni az ebédfőzésre. Például ehhez is passzolt a Rádió 88 zene kínálata, a folytatásban pedig egy Guinness Rekorder dal következik. Most méghozzá Sugar Babes-től, hiszen a 2009-es Guinness Rekordok könyvében az About You Know, mint az első olyan brit pop fellépőtől származó dal szerepelt, amely kizárólag letöltési eladásokkal került a brit slágerlisták élére.

0: Ernyő legyen ma nálad, esős, borult időre számíthatsz egész nap, és mindössze 17 fokot mutathat a hőmérő. Én most rá vagyok teljesen kattanva a Korona című sorozatra, igaz, még nem tartok annál az időszaknál, amikor Diana képbe kerül, de Diana öccse most a Spencer című film kapcsán nyilatkozott, ami a néhai hercegné életének egy rövid időszakát mutatja be. Erről is szó lesz a hírekben.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
3: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
1: És mondd el, hogy mint mindig,
3: most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat. Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban.
1: És nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.
0: Új alkotással bővült a Móra Ferenc Múzeum Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállítása. A szegedi születésű Bánszky Sándor meghajló alakot ábrázoló szobra is látható ezen túl a tárlaton. A kiállítás egyébként több új grafikával bővült, ugyanis az eredeti Picasso grafikák érzékenyek a fényre, ezért legfeljebb csak 3 hónapra lehet kiállítani őket, így újak érkeztek a helyükre. Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa azt is elmondta, miért különleges a Bánszky Sándor szobor.
4: Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor. Egyébként maga ez az alkotás, amely most a kiállításba került, ez nagyjából 80 cm magas és 80 kilós, hát így kell elképzelni.
0: Véget ért a Vásárhelyi Kerámia szimpózium. A Délmagyar azt írja, a szimpóziumon 6 fiatal művész vett részt. Köztük volt, aki még csak most kezdte a pályafutását, és olyan művész is, aki már több mint egy évtizede a pályán van. A művészek különböző anyagokkal kísérleteztek. A szimpóziumon készült alkotásokból pop-up kiállítást rendeztek. Mintegy 175 millió forintból védik Unger Annát és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Ebből az összegből 111 millió forintot személyjuttatásokra fordítanának. A teljes hivatal csaknem 2,5 milliárd forintból működik. És Diana öccse szerint a Spencer csapnivaló film volt, és Kristen Stewartról is elmondta a véleményét. Diana hercegnéről már sokféle film és sorozat készült. 2021-ben Pablo Larraín dolgozta fel a néhai hercegné életének egy rövid időszakát. A szerepre Kristen Stewartot választotta. Charles Spencer, Diana öccse egy repülőn nézte meg a filmet, ami szerinte borzalmas volt, de Kristen Stewart nagyon elkapta a lényeget, és lenyűgözte az alakítása. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Hallgatónk Katona Mária talált egy kuscsomót valahol a Tiszaparton a mai reggelen. Követendő példa a viselkedése, hiszen írt nekünk is róla fényképpel, is felütte a Facebookra és a Színház művészbe járójánál, le is adta, hogyha a tér, akkor ott tudod majd keresni. Mária pedig jutalmon megkapja most Harry Styles-t, talált tőle.

4:12 lesz mindjárt, ez a Rádió 88, hétvége Brunner Krisztiánnal. Tegnap elindult és egészen vasárnapig tart a Ligetben a Burger Blues és Beer Fest. 4:30-tól a The Rowing Chess Club, 17:30-tól a Hangácsi Márton, 20:30-tól pedig a Crossfire lép majd színpadra, az esti koncerteket pedig 21 órától a Pablo and the Escobars koncertje zárja. Rengeteg burgeres kiállító, food truckok és több mint 150 féle kézműves és nagyüzemi sör szerepel a fesztivál kínálatában, amire viszont főleg az utóbbi kapcsán mindenképpen oda kell figyelni, ugye a felnőtteknek, nyilván azért nekik, mert a 18 éven alattiak azért nem nagyon tudnak utóbbiból vételezni, szóval azért, amire oda kell figyelni, az a megfelelő hidratálás lesz, majd a megfelelő folyadékkal természetesen. Erre egyébként már a megyei tiszti főorvos is felhívta még a szegedi ifjúsági napok alatt már augusztusban a figyelmet, és erre is igaz. Én egyébként csak egy tippet, hogy megosszak veled egy ilyen elhajlást, de mindig olyan bő másfél liter vízzel zárom az estéket, és ez meg is látszik azért a másnapi ébredésemen. Ajánlom a hidratálást neked is. Akkor kellemes kikapcsolódást, hogyha ezt választod ma, például utadat vagy szombatodat, pedig kísérje most el az elkövetkezőkben a Hertz és Purple Disco Machine közös dala, a Wonderful Life itt a 88-ban.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Egy derék volt már a szülinapunk, amikor ez a dal is élőben szólt a partfürdőn nekünk, neked, és hát annak a rengeteg hallgatónak is, aki ott volt, remélem köztük voltál, akik közé viszont remélem nem fogsz te sem majd bekerülni, azok Asher dalának a szereplői, akik hát megpattantak inkább az oltár elő, mint hogy bevállaljanak egy rossz döntést. Szó majd a Stop the Wedding, majd itt a Rádió 88, ugye is még 12 előtt. Ebbe az előbbi gondolatmenetbe pedig jól passzol majd folytatásként Zara Larsson Last Life-ja is, ami viszont az újrakezdéshez ad egy lökést neked, hogyha befogadod a mondani valóját majd később.
1: Dani, Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizes egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
8: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
9: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hunajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
12: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Na hát erre a dalra mondta a Pink Managementje korábban, hogy inkább nem szeretem, viszont Kelly Clarkson azért mégis sikerre vitte. Ez volt a Since You Been Gone itt a Rádió 88-ban, és hát van egy csomó dalunk megint, amire te pedig rábökheted a zenei tesztünkön, hogy nagyon szeretem, az egyik kedvencem, vagy tetszik csak így simán, vagy inkább nem szeretem, vagy elkapcsolom, hogyha meghallgatom. Jó pár hete megy már ez a zenei teszt, szóval heti 20 dala lesz megszorozva, azt hiszem már több száznál tartunk, amiről kikértük azért a véleményedet. Nem tudom, hogy miért csak most jutott egyébként eszébe a kollégáknak, de most már a teszt végén te is bedobhatsz nekünk olyan dalokat, amiket szívesen hallgatnál itt a Rádió 88-ban, akár hétköznap, amikor ugye hát munkaidőben nem nagyon ismétlünk már 9 és 17 óra között, vagy akár így hétvégén, amikor együtt töltjük például a szobat délelőttöt. Hol vagy most? Teszi fel a kérdés már is egy újabb dalban, Lost Frequencies és Callum Scott az elkövetkező percekben. Hát reméljük, te itt vagy velem is a 88-at hallgatod, Szeged leghallgatottabb rádióját. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Szomorú idővel indított a hétvége, és az ernyőre is szükségünk lesz egész nap. Délután már olyan meleg sem lesz, mint az elmúlt napokban, 17 fokot mérhetünk, tehát ez talán a normális így októberben. Hiánypótló kezdeményezés valósult meg Budapesten, traumát átélt nőknek és gyermekeknek nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő. Erről is hallhatsz hamarosan a hírekben.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségében.

0: 8 millió forintot gyűjtött össze a Matrix közhasznú alapítványa Duchenne féle izomsorvadással küzdő Mirkónak az adó 1%-os felajánlásokból. A szegedi Mirkó gyógyulására létrehozott alapítvány számlájára egy adminisztrációs hiba miatt nem tudták ugyanis fogadni az adók 1%-át. Rácz Anett, a Matrix közhasznú alapítvány elnöke elmondta, hogy már évek óta segítik Mirkót.
1: Néhány évvel ezelőtt a Mikulásunk vendéget meg egy nagyszabású rendezvényre, Mirkót, és ott is tudtuk pénzbeli összeggel támogatni, illetve egész évben vannak nekik adománygyűjtési kisebb projektjeik, és ezekbe tárgyas felajánlásokkal is be szoktunk segíteni.
0: Megújulhat az északi városrész 2029-re, írja szeged.hu. Kerékpárutat, tornapályát, ivókutat és közvilágítást terveznek. Több helyen lesz játszótérfejlesztés, kerékpártámaszokat telepítenek, szelektív kukákat helyeznek ki, és utak is megújulnak majd. Szeged északi részének megújítására 1 milliárd 360 millió forintos tervezői közbeszerzést írtak ki. Összesen 21 konkrét helyszínt érint a rehabilitáció. Traumát átélt nőknek és gyerekeknek nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten, írja 24.hu. A 12. kerületi rendelőben minden nőgyógyász és gyermeknőgyógyász önkéntesen végzi majd a vizsgálatokat, a célcsoportnak pedig ingyenes az ellátás. A centrumot civil támogatásból, alapítványi és céges felajánlásokból valósították meg. A cél, hogy azoknak is ellátást biztosítsanak, akik múltbeli traumáik miatt óckodnak a nőgyógyászati vizsgálattól, illetve akik ezen okból nehezen kérnek pszichológiai segítséget. És megjelent Pitbull új lemeze. Az előadó épp karrierje legnagyobb önálló turnéjával, az I'm Back Tourral járja a világot, most pedig megjelent 14. stúdióalbuma is, Bitcoin címmel. Miután nyáron már meghódította a Puskás Arénát, november 24-én visszatér az MVM Dome-ba, hogy ismét kopasz sapkát húzhassunk és átélhessük az év buliját. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Holnap után lesz pontban 30 éve, hogy a PIK Szeged beköszönt a Bajnokok Ligájába, amikor is a negyeddöntőig menetelt. Ma ezt a sok győzelmet tetézhetik egy újabban majd a portugál bajnok Sporting CP ellen. Hajrá kékek! A Con Calmával hangolom most a szurkolókat az esti meccsre.

0: Ez a Rádió 88 hétvége Brunner Krisztiánnal. A hétvégén egyébként van egy tetováló fesztivál most Hódmezővásárhelyen a Fekete Sas rendezvényházban. A mega vendége volt Gedzonáj Szabó Daninál 7-én reggel, azaz, hogyha jól látom, akkor szerdán. Jószai Tamás főszervező, hát rengeteg mindenről beszélgettek, meg a rendezvényről is, meg arról is, hogy vannak azért már olyan helyek is, ahol, mint az impulzus vásárlás, ugye, hogy meglátod, megszereted, aztán megveszed, na, ugyanezt tetoválásra is meg lehet tenni. Ezek az úgynevezett walk-in stúdiók, aminek a működése zanzásítva azért így néz ki.
1: Nem mondod.
2: De van meg. Ilyen, van ilyen.
1: Tetováló drive, és oda kinyílik az ablak, rá tetoválsz hát valamit, és megy tovább.
2: Nem egészen így, de vannak olyan tetováló stúdiók, amik kifejezetten erre vannak specializálódva, ezeket hívják walk-in stúdiónak, tehát hogy nincs időpont egyeztetés semmi, hanem besétálsz, mint az amerikai filmekben, tudod, a fogászatokon, hogy ülnek 40-en, sorra kerülsz, akkor viszed a kis mintát, ráteszik, és kész.
0: Ennyi, fizetünk és felejtünk, ahogy szokták mondani, bár azért ez egy tetoválásra nem annyira igaz, mert az megmarad azért elég rendesen sokáig, és hát Snoop Dogg is tele van azért tetkókkal, amúgy a kedvenc kosárcsapat egy barátjának részletű portja, meg sok más borítja a testét, Wiz Khalifával és Bruno Marssal közös dala érkezik most, a Young, Wild and Free, a 88-on, ami hát nagyon sok tetovált ember is.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Mindjárt 12:30 van, ez a Rádió 88, a halott pénz és a jogos népnevelés után perceken belül jön majd Robbie Williams, mindjárt aki viszont bűnre fog majd csábítani. A Let Me Entertain You-ban teszi ezt majd meg, és még mielőtt Zsolti majd beköszön. A Depeche Mode-dal is élvezhetjük majd a csendet, ami igazából nem jön el, mert akkor mit is hallgatnánk, ugye?
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része. Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
1: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
2: Topik mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Citroen családi hét a szegedi Linerteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linertek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
4: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy Dél-klíma, www.délklíma.hu.
5: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk, vagy amikor a legszebb lány.

0: valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
1: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
3: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
8: Ez reklám volt.

Ó, hát összesen egy Oscart és 24 Grammy-díjat nyertek ők összesen ketten. Az előbb Eminem és Rihanna közös dala a Love the Way You Lie forgott itt a 88-ban, ugyanis most. Hát azért valami díjat már mi is nyerhetnénk Bűte Zsoltival a Szombatokért, hiszen már évek óta töretlenül oda tesszük magunkat, érted? De hát nekünk a te figyelmed ugye az elismerés, hogy a 88-at tartasz és velünk. Én Brudner Krisztián délelőtt, meg egy kicsit így egyik délután, Zsolti pedig újabban már késő estig is számít erre a bizonyos figyelmedre, hiszen a Klub 88-at is ő viszi már a hátán egy ideje, és hát nem kisebb név került most az istállójába, hogyha mondhatom így, mint a német lemezlovas Topic. Az ő mixe is hallható majd az este folyamán. Én viszont akkor most elköszönök tőled, Taylor Swift viszont beköszön a Patient Zero-val a délutánodban itt a 88-ban, a viszonthallásra jövő héten.

0: Ez a Rádió 88 hétvége. Álmosító időnk van ma 17 fokkal. Esőre az esti órákban lesz nagyobb esély, úgyhogy ernyő legyen nálad, ha útnak indulsz. Egy jó skifi is lehet a mai program ebben a szürke időben, de nem kell hozzá bekapcsolni a tévét, ugyanis már a valóságban is olyan dolgok történnek, amit eddig csak a filmekben láthattunk. Az ENSZ például az állampolgárok gondolataiban olvasó technológiák veszélyeire figyelmeztet. Mindjárt jönnek a részletek.
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban.
2: És nyer családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytermés játszóház. A felejthetetlen

0: Egy napra mindenki kipróbálhatja, milyen nem látni. Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Ez alkalomból a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád megyei egyesülete sétálni hívja a látó embereket. A Sétálj velünk, ha mersz programon a jólátó résztvevők akár szemtakaróval is kipróbálhatják a közlekedést. A cél, hogy a látássérült emberek mindennapokban megtapasztalt kihívásaira és annak lehetséges megoldásaira irányítsák a figyelmet. Balai Anna Mária elnök arról is beszélt, hogy az egyesületük tagjainak is készülnek programokkal.
1: A 15-eit elsősorban a jólátó emberek számára szervezzük, hogy kicsit jöjjenek velünk és tapasztalják meg a mi nehézségeinket a közlekedésben, beszélgessünk erről. A 17-ei program pedig a látássérült emberek számára a technika legújabb újdonságaival, amelyet szeretnénk nekik bemutatni.
0: Nem fogadja el a 10 milliós bírságot a BYD. Jogorvoslattal él az autógyár a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal bírsága ellen. A büntetést azért kapta, mert nem végezte el az előírt talajvizsgálatot, és nem jelentette be előre a föld elszállítását. A területen talált szennyezés eredete továbbra sem tisztázott, a rendőrségi nyomozás állásáról pedig egyelőre nincs új információ. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. És veszélyt jelentenek az állampolgárok gondolataiban olvasó technológiák, figyelmeztet az ENSZ. Az ENSZ főtitkár most első alkalommal figyelmeztetett arra, hogy az agyhullámokat és az idegrendszert vizsgáló úgynevezett neurotechnológiák olyan rohamosan fejlődnek, hogy a kormányok hozzáférhetnek az emberek legbensőbb gondolataihoz is, amelyeket azután büntethetővé is tehetnek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Megköszöntött az ősz, és én is megérkeztem. Szép napot kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. Kicsit borongás a nap, de bízom benne, hogy a hangulatot teljesen rendben van. Szépen lassan eljutunk oda, hogy egy füttyös már így jó lehet ebéd után. Most jön Maroon 5 dala, ez a Moves Like Jagger.

Impala szólt, ez volt a Dracula itt a Rádió 88 hétvégében szombat délután, is jön neked néhány fontos információ, hogyha az M5-ös autópályát vennéd célba. Röszke felé az M0-ás csomópont után a 23-as kilométernél egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban. Úcsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Szegeden minden rendben, viszont hogyha látsz valami fontosat az utakon, akkor írd meg nekem, kérlek, a 32 99 88 88-ra most Miley Cyrus jön. Jó

0: Ma este 7 órától is érdemes hallgatni a Rádió 88-at, de hogy miért, mindjárt elmondom neked, előtte pedig mutatom, hogy melyik James Blunt-dal fog érkezni rövidesen. Ez lesz a When I Find Love Again, utána pedig Topiktól érkezik a Sorry Papi, Topi mixe pedig este 7 órakor jön majd a Klub 88-ban. Hiszen bővül a Klub 88 csapata, és mostantól rendszeresen hallhatod majd a Star DJ mixeit itt a Rádió 88-ban.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
8: Három a magyar igazság. Tempó Taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
3: Ez reklám volt.

Két órához közeledve is a Rádió 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével, ők voltak a Glass Animals, és ez volt a Hip Face. Most pedig elmondom neked, hogy milyen programok várnak ma Szegeden. A PIK Arénában este 8 órakor lép pályára az OTP-ban PIK Szeged a Sportinggal fognak játszani, a Kiszínházban 7 órakor kezdődik Örkény István Kulcskeresők című előadása, a Hungiban 7 órától Design Week Fashion Show ala Fény kezdődik című programon vehetsz részt, a Jatiban este 7 órától Random Trip koncert lesz, utána Jenzi's Throwback Puli, a The Flow-ban este 8 órától Underground Rap Night lesz, a Párkában 10 órától Bulivár, a Hungiban pedig 11 órától Signature Night Golden Hours, itt nálunk a Rádió 88-ban pedig 7 órakor indul a Klub 88 egy nemzetközi DJ mixével, mégpedig Topikkal. Ez programajánló volt itt a 88-ban, most jön Sienna Spiro.

0: A hétvégére érdemes benti programot tervezni, mert nem kedvez az idő a szabadtéri programoknak. Esős, borult idő lesz a jellemző, ma 17, holnap 14 fokot mérhetünk délután. Nincs is jobb ilyenkor, mint egy jó sorozat. A hírekben a közkedvelt szériáról, a Bridgertonról is hozok friss infókat.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Október 15-én rendezik meg a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényét, a Top 100 gazdasági konferenciát a Szegedi Szent Gellért Fórumban. A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a térség vállalkozói első kézből kapjanak választ a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekre, miközben kapcsolatokat építhetnek, és megismerhetik a megye gazdaságának legfrissebb eredményeit is. Olyan előadásokat hallhatnak, mint például a magyar adórendszer jövője, vagy az autóipar magyar gazdaságra gyakorolt hatása. Kőkuti Attila, a szervező Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, ez egy remek lehetőség a megye vállalkozóinak.
1: Olyan lehetőség, amikor tudnak találkozni olyan vállalkozások, olyan cégek, olyan cégvezetők egymással, akik amúgy nem találkoztak volna, mert a területük, a szakmai területük nem azonos, mégis egyfajta vállalkozói attitűdből gondolkodva ezek a találkozások nagyon fontosak lehetnek, nagyon gyümölcsözőek lehetnek.
0: Hivatalos személy elleni erőszak miatt köröznek egy 22 éves nőt a szegedi rendőrök. Steflovicsová Karolin Katrin szlovák állampolgárságú. Fotóját a polisz.hu oldalon lehet megtekinteni. A szegedi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a nő tartózkodási helyével vagy hollétével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést a szegedi rendőrkapitányságon. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, hogy elég volt a következmények nélküli szennyezésből. És jön a fiatal Violet Bridgertonról szóló sorozat a Netflixre. Az egyelőre cím nélküli alkotás a 2023-as Sarolta királyné egy Bridgerton történet című sorozathoz hasonlóan a Bridgerton testvérek édesanyja Lady Violet fiatalkorát meséli el. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Faithless dalaira azért lehet csapatni, viszont hogyha úton vagy és kocsiban vagy, akkor óvatosan a gázadással, figyelj oda a sebességhatárokra és a szabályokra. Itt a Rádió 88 hétvégében most érkezik BB Rex a jóvoltából, a New Religion.

4-3 magasságában járunk, ez a Rádió 88, az életünk része Szeged kedvenc zenével, és hogyha a következő napokban Új-Szegeden fogsz járni, vagy éppen ma esetleg ott laksz, akkor pedig figyelj oda, mert a Bérkert utcának a Középfasor Marostői utca közötti szakaszán fedlapot cserélnek, amit elvileg körbekerítenek, de miatt útszűkületre és akár sebességkorlátozásra is számíthatsz, úgyhogy azon a szakaszon se rutinból közlekedj itt a Rádió 88-ban egy újabb szegedi kedvenc, Molnár Ferenc karameltől.

0: 3-4-3 felé haladunk a Rádió 88 hétvégét hallgatod, ahol pillanatokon belül érkezik a vicces nevű Chumbawamba zenéje is. Ebben a dalban aztán lesz igazi power, előtte pedig még megszólal Tate McRae-től a She's All I Wanna Be is. Három óráig is garantáltak Szeged kedvenc zenéi itt a 88-ban.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a rádió.

0: 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere! És vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
7: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
9: Újra itt a Cinema City filmünne! Október 8-a és 11-e között újra a mozizás élfőszere. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Figyelem, jövőépítők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
1: Ez reklám volt.

David Guetta, Terence Williams és Tones and I triója okozott kellemes zenei pillanatokat. Ez a Rádió 88 az életünk része, ez volt a Gun Gun Gun, és hogyha megkérdeznek téged is a következő napokban, hogy szombaton 3 óra magasságában mit hallgattál, akkor egyből vág rá, hogy a Rádió 88-at, ahol mindjárt jönnek majd a hírek és az időjárás jelentés, de addig is játszom Szeged kedvenc zenét, melyek közül Mezőmisi és Joel Corey dala is jönni fog.

0: Ez a Rádió 88 hétvége, köszi, hogy minket hallgatsz. Az ernyőre holnap is szükség lesz, marad az esős idő 16 fokkal napközben, és a reggeli 12 fokkal. Az ilyen esős időben a legjobb olvasással tölteni a napot, az STE Klebelsberg könyvtár és levéltárban pedig automaták segítik mostantól a könyvkölcsönzést. Jövök mindjárt a részletekkel.
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
0: Új alkotással bővült a Móra Ferenc Múzeum Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállítása. A szegedi születésű Bánszky Sándor meghajló alakot ábrázoló szobra is látható ezentúl a tárlaton. A kiállítás egyébként több új grafikával bővült, ugyanis az eredeti Picasso grafikák érzékenyek a fényre, ezért legfeljebb csak 3 hónapra lehet kiállítani őket, így újak érkeztek a helyükre. Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa azt is elmondta, miért különleges a Bánszky Sándor szobor.
2: Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor. Egyébként maga ez az alkotás, amely most a kiállításba került, ez nagyjából 80 cm magas és 80 kilós, így kell elképzelni.
0: Automaták segítik a könyvkölcsönzést az STE Klebelsberg könyvtár és levéltárban. A rendszer segítségével az olvasók önállóan kölcsönözhetik és adhatják vissza a könyvtári könyveket. Az olvasók a földszinten, az első és a harmadik emeleti olvasótermekben és az épület Zászló utca felüli oldalán kint is találhatnak ilyen automatákat. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát Magyar Péter szerint. A miniszterelnök elmondta, a kormány prioritása az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Eddig 1200 milliárd forintot takarított meg a kormány a költségvetésben, de a fenntarthatóság, az államadóság csökkentése érdekében szükséges a költségvetési hiány további jelentős csökkentése. És több mint 10 év után tér vissza Budapestre a Nickelback. A kanadai rockzenekar 2027. június 29-én lép fel a Budapest sportarénában. A koncerten a hamarosan megjelenő új album dalai is szerepet kaphatnak. Az Everything Under the Sun október 30-án jelenik meg, úgyhogy a koncertig lesz ideje a rajongóknak agyon hallgatni az új lemezt is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Igaz, hogy a 2 órának búcsút intettünk, viszont itt van egy újabb Élok és a Don't Say Goodbye jön mindjárt, utána pedig egy zenei gyöngycemet fogok játszani, neked a Roxette-től fog szólni a Joyride, majd pedig meghallgathatod Hügeltől a Moving to the Sun című dalt is.
3: Jó, hogy

0: Imál Angel útranat énekelte újra, és Hugel dolgozta fel. Ez volt a Moving to the Sun itt a 88 hétvégében. A szerb határnál ilyenkor hétvégén elég nagy a nyüzsgés és a mozgás, hogyha ez téged is érint, és kifelé hajtanál az országból nagy autóval, akkor körülbelül 60 percet kell várnod, hogyha befelé érkeznél Magyarországra, akkor fél óra várakozási idő legalább. Ez személyautókra is vonatkozik itt a 88-ban. Most Olivia Rodrigo énekel, ez a Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

0: címe, előtte pedig Nicki Minaj is meg fog szólalni. Pillanatokon belül játszani fogom neked a Starships-et.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged, IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
5: Kezdtem ezt a verset én.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: Különleges orgona koncert sorozat várja a komoly zenekedvelőit a Szegedi Új Zsinagógában. Szeptember 20-án Nagy Péter, október 11-én Simon Bálint, október 23-án pedig Pócsai György lép fel 11 órától. A műsoron a teljesség igénye nélkül Bach, Vivaldi, Dübben,

0: Balboa, zsidó liturgikus énekek és a romantika legszebb orgonaművei csendülnek fel. Váltsa meg jegyét a helyszínen, és élje át az orgonamuzsika felemelő élményét Szeged lenyűgöző zsinagógájában.
1: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
4: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
5: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
0: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
7: Ez reklám volt.

Timbaland és a One Republic dala szólt, ez volt az Apologize itt a 88 hétvégében, ha túl vagy már az ebéden és a délutáni nyújtózkodáson, akkor ideje lassan azon gondolkodnod, hogy mi legyen az esti program, hogyha van kedved kimozdulni, hozok neked most néhány javaslatot. A PIK Arénában 8-kor kezdődik az OTP-ban Pixeger Sporting Match, a Hungiban 7 órától Design Week és Fashion Show lesz, a Törpében 7 órától Roberto nyomja egész éjszaka, a No Meal Today-ben 8 órakor veszik kezdet itt a Pepper Shop koncert, a Hungiban 11 órától Signature Night Party lesz, itt nálunk a Rádió 88-ban pedig jön a Klub 88 7 órától egy Star DJ-vel, Topic Mixével.

0: Holnap borongós, esős idővel indul a nap, délután párszor már előbukkanhat a nap. Hajnalban 12, délután 17 fokot mérhetünk. Két hét múlva reméljük szép időnk lesz, mert jön a Szent István térre a tökéletes hétvége. Erről is szó lesz mindjárt a hírekben.
1: Dani!
2: Kedzó!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: 8 millió forintot gyűjtött össze a Matrix közhasznú alapítványa Duchenne féle izomsorvadással küzdő Mirkónak az adó 1%-os felajánlásokból. A szegedi Mirkó gyógyulására létrehozott alapítvány számlájára egy adminisztrációs hiba miatt nem tudták ugyanis fogadni az adók 1%-át. Rácz Anett, a Matrix közhasznú alapítvány elnöke elmondta, hogy már évek óta segítik Mirkót.
1: Néhány évvel ezelőtt a Mikulásunk vendégelt meg egy nagyszabású rendezvényre Mirkót, és ott is tudtuk pénzbeli összeggel támogatni, illetve egész évben vannak nekik adománygyűjtési kisebb projektjeik, és ezekbe tárgyas felajánlásokkal is be szoktunk segíteni.
0: Két hét múlva ismét tökök lepik el a Szent István teret, jön a Hello Weekend, azaz a tökéletes hétvége. Október 24-én és 25-én tökfaragás, bábszínház, koncertek és kézműves vásár várja a gyerekeket és családokat. Kísérő programok is lesznek mindkét nap, óriás építőkockákkal, pónilovaglással és körhintával is készülnek a szervezők. Elkészült a jelentés az augusztus 20-ai ünnepség milliárdos közbeszerzéséről. Belső vizsgálati jelentésben tisztázta a belügyminisztérium az állami ünnepség körül kialakult közbeszerzési vitát. A tárca szerint jogszerűen alkalmazták a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, és kizárólag a korábbi kiszivárgott levelezésekből nem állapítható meg, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna. És Diana öccse szerint a Spencer csapnivaló film volt, és Kristen Stewartról is elmondta a véleményét. Diana hercegnéről már sokféle film és sorozat készült. 2021-ben Pablo Larraín dolgozta fel a néhai hercegné életének egy rövid időszakát. A szerepre Kristen Stewartot választotta. Charles Spencer, Diana öccse egy repülőn nézte meg a filmet, ami szerinte borzalmas volt, de Kristen Stewart nagyon elkapta a lényeget, és lenyűgözte az alakítása. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lost Frequencies tavaly Szegeden is megfordult, és egy nagyon jó kis bulit csinált a parfürdő, mindjárt jön tőle a Rise című zene, előtte pedig Will.i.am és Britney Spears közös felvételét fogom játszani, ez lesz a Scream and Shout.

Dancing with a Stranger szólt Sam Smith dala itt a 88 hétvégében. Fél öt felé haladunk, és hogyha van kedved, akkor töltsd ki a zenei tesztünket. Már hetek, hónapok óta teszteljük a zenei ízlésedet, és kérdezünk meg arról, hogy milyen dalokat szeretsz. Hogyha most is megteszed, akkor megköszönöm, hiszen szerdán feltöltöttünk újabb 20 dalt 20 másodpercben, és csupán pár percet vesz igénybe. Itt a Rádió 88-ban Tóth Abigéllel megyünk tovább. Ez már a Sugar.

0: Castle on the Hill fog szólni a következő néhány percben, de előtte Another dala is jön majd. Micsoda vidám dallamok itt a Rádió 88 hétvégében, ez lesz a Talk to You.
1: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Classic Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Classic Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
4: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit, és vásárolj kedvezményeket.

0: vásáron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
1: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónai Mirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
2: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
0: Ez reklám volt.

0: 88. Yeah. Az életünk része.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is

0: 10 éven átszólt a Forestry dalait a Rádió 88 hétvégében, és van úgy, hogy a hitelt is 10 évig fizeted, vagy még több ideig, de nem mindegy, hogy mire vesszük fel, az sem, hogy te, és természetesen az sem, hogy az állam mire veszi fel a hitelt. Vida György is vendég volt ezen a héten a Gedzó meg a Daniban, aki mondott pár hasznos gondolatot, hogy mi a különbség hitel és hitel között.
1: Ha arra veszed fel a hitelt, hogy hozzak egy behozott BMW-t, és közben üres a hűtő, és akkor fizetem utána az adósságot, vagy így működött egy korábban nem is régen még regnáló hatalom, hogy mutogatta ezeket a dolgokat, vagy elsinkópálta. Ha a másik oldal, hogy arra veszed fel a hitelt, hogy beruházzál, hogy később mondjuk nagyobb legyen a gazdaság termelékenysége, vagy sikeresebbek legyenek a magyar vállalatok, akkor a növekedés százalék az magasabb lesz, mint a hitelnek a kamata.

0: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad, marad holnap is az esősebb őszi idő, főleg a délelőtti órákban kellenek majd az ernyők. Hajnalban 12, délután 17 fokot mérhetünk, úgyhogy főként benti programot tervez holnapra is. Jövő héten az előrejelzések szerint már nem várható eső, úgyhogy akár részt vehetünk 15-én a Vakok és Gyengén Látók megyei csoportja által szervezett sétán is, ahol szemtakaróval is kipróbálhatjuk a közlekedést. Jönnek a részletek hamarosan.
1: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
1: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
2: Topik Mixével.
0: Egy napra mindenki kipróbálhatja, milyen nem látni. Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Ez alkalomból a Vakok és Gyengén Látók Csongrád-Csanád megyei egyesülete sétálni hívja a látó embereket. A Sétálj velünk, ha mersz programon a jólátó résztvevők akár szemtakaróval is kipróbálhatják a közlekedést. A cél, hogy a látássérült emberek mindennapokban megtapasztalt kihívásaira és annak lehetséges megoldásaira irányítsák a figyelmet. Balai Anna Mária elnök arról is beszélt, hogy az egyesületük tagjainak is készülnek programokkal.
3: A 15-eit elsősorban a jól látó emberek számára szervezzük, hogy kicsit jöjjenek velünk és tapasztalják meg a mi nehézségeinket a közlekedésben, beszélgessünk erről. A 17-ei program pedig a látássérült emberek számára a technika legújabb újdonságaival, amelyet szeretnénk nekik bemutatni.
0: Megújulhat az északi városrész 2029-re, írja a szeged.hu. Kerékpárutat, tornapályát, ivókutat és közvilágítást terveznek. Több helyen lesz játszótérfejlesztés, kerékpártámaszokat telepítenek, szelektív kukákat helyeznek ki és utak is megújulnak majd. Szeged északi részének megújítására 1 milliárd 360 millió forintos tervezői közbeszerzést írtak ki. Összesen 21 konkrét helyszínt érint a rehabilitáció. Traumát átélt nőknek és gyerekeknek nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten, írja 24.hu. A 12. kerületi rendelőben minden nőgyógyász és gyermeknőgyógyász önkéntesen végzi majd a vizsgálatokat, a célcsoportnak pedig ingyenes az ellátás. A centrumot civil támogatásból, alapítványi és céges felajánlásokból valósították meg. A cél, hogy azoknak is ellátást biztosítsanak, akik múltbeli traumáik miatt óckodnak a nőgyógyászati vizsgálattól, illetve akik ezen okból nehezen kérnek pszichológiai segítséget. És megjelent Pitbull új lemeze. Az előadó épp karrierje legnagyobb önálló turnéjával, az I'm Back Tourral járja a világot. Most pedig megjelent 14. stúdió albuma is, Bitcoin címmel. Miután nyáron már meghódította a Puskás Arénát, november 24-én visszatér az MVM Dome-ba, hogy ismét kopasz sapkát húzhassunk és átélhessük az év buliját. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ready vagy egy újabb jó kis órára, ami tele lesz Szeged kedvenc zenével? Ez teljesülni fog itt a 88-ban, mindjárt érkezik a Ready or Not, előtte pedig a szülinapos Bruno Mars, aki október 8-án ünnepelt, az I Choose Byte érkezik tőle.

You Give Love a Bad Name szólt Bon Jovi dala itt a 88-ban, 1986-ban készült ez a zene, hogyha te is akkor születtél, körülbelül akkor egy máskor gyermeke vagy, szerintem még nagyon fontosak voltak neked a barátságok, és valószínűleg még ma is azok. A Fools Garden dalával megyünk tovább, és megcélozzuk a fél hatot, jön a

0: time.
1: Ray Dalton zenét hallottad, ez volt a Do It Again, ez a Rádió 88 hétvége. Mindjárt jön a Hanbiz, magyar vizekre vezünk, abbá csak lennék fog szólni tőlük. Szeretjük ezt a dalt játszani, ahogy John Newman felvételét is, a Losing Sleep jön pillanatokon belül. Van hangja az úriembernek, nem kicsi, hanem igen, csak sok. Ez jön mindjárt itt a Rádió 88 hétvégében.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeink

0: Nél forgass és nyerj akár 150 ezer forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: A Faterem faárubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
2: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezmény 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Ez reklám volt!

A Free From Desire-t hallottad, ez a Rádió 88 hétvége Szeged kedvenc zenével. Jön egy kis ötletcsokor a kikapcsolódási lehetőségekkel. A PIK Arénában 8 órakor lép pályára az OTP-ban PIK Szeged, a Sportingot fogadja. A Hungiban 7 órakor kezdődik a Design Week Fashion Show. A Jate Klubban 19 órától Random Trip koncert lesz, utána Genzis, Throwback Bully. A The Flow-ban este 8 órakor indul az Underground Rap Night. A Hungiban pedig 11 órakor kezdődik a Signature Night Party. Itt nálunk a Rádió 88-ban pedig jön a Klub 88 este 7 órakor.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Folytatódik a mai borongós időjárás, holnap is délelőtt eső várható, délután már többször előbukkanhat a nap a felhők mögül. Reggel 12, délután 17 fok várható. Egy jó skifi is lehet a hétvégi program, de nem kell hozzá bekapcsolni a tévét, ugyanis már a valóságban is olyan dolgok történnek, amit eddig csak a filmekben láthattunk. Az ENSZ például az állampolgárok gondolataiban olvasó technológiák veszélyeire figyelmeztet. Mindjárt jönnek a részletek.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel.
3: Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki.
1: És mondd el, hogy mint mindig,
3: most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az élet.

0: Október 15-én rendezik meg a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényét, a Top 100 gazdasági konferenciát a Szegedi Szent Gellért Fórumban. A rendezvény évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a térség vállalkozói első kézből kapjanak választ a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekre, miközben kapcsolatokat építhetnek és megismerhetik a megye gazdaságának legfrissebb eredményeit is. Olyan előadásokat hallhatnak, mint például a magyar adórendszer jövője, vagy az autóipar magyar gazdaságra gyakorolt hatása. Kőkuti Attila, a szervező Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, ez egy remek lehetőség a megye vállalkozóinak.
1: Olyan lehetőség, amikor tudnak találkozni olyan vállalkozások, olyan cégek, olyan cégvezetők egymással, akik amúgy nem találkoztak volna, mert a területük, a szakmai területük nem azonos, mégis egyfajta vállalkozói attitűdből gondolkodva ezek a találkozások nagyon fontosak lehetnek, nagyon gyümölcsözőek lehetnek.
0: Nem fogadja el a 10 milliós bírságot a BYD. Jogorvoslattal él az autógyár a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal bírsága ellen. A büntetést azért kapta, mert nem végezte el az előírt talajvizsgálatot, és nem jelentette be előre a föld elszállítását. A területen talált szennyezés eredete továbbra sem tisztázott, a rendőrségi nyomozás állásáról pedig egyelőre nincs új információ. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. És veszélyt jelentenek az állampolgárok gondolataiban olvasó technológiák, figyelmeztet az ENSZ. Az ENSZ főtitkár most első alkalommal figyelmeztetett arra, hogy az agyhullámokat és az idegrendszert vizsgáló úgynevezett neurotechnológiák olyan rohamosan fejlődnek, hogy a kormányok hozzáférhetnek az emberek legbensőbb gondolataihoz is, amelyeket azután büntethetővé is tehetnek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egyenes az út a 7 óra felé, amikor is kezdődik majd a Klub 88, és hallhatod először itt a Rádió 88-ban Topic mixét. Én Büte Zsolt vagyok, most jön Tiesto dala, ez a The Business.

Every Breath You Take szólt a The Police dal, amit oly sokan feldolgoztak az elmúlt években, és volt néhány nagyon jól sikerült verzió is. Ez a Rádió 88 az életünk része, mindjárt jön a Clean Bandit és Topic zenéje a Drive, már csak azért is, hiszen 7 órakor debütál nálunk a Klub 88-ban Topic egy 1 órás mixel, most pedig Avicii zenéje szól Addicted to You itt a 88-ban.

0: És ne feledd, hogy nem kell már sokat várnod, hiszen 7 órakor indul a Klub 88, és most először hallatod majd Topic Mixét a műsorban.
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része. Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.

Sunny's Up, Inadalát hallottad, ez a Rádió 88 hétvége Szeged kedvenc zenével, és már csak pillanatok választanak el bennünket, hogy jöjjön Topic Mix-e, aki ma este debütál a Klub 88-ban. Addig is van egy-két jó zeném, még a Tarsolyomban Miles Smith érkezik, ez a Drives.

0: úton a következő helyre.
1: Az este itt kezdődik.
2: Közben a Rádió 88 klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: Egy igazán különleges este áll előtted, hiszen a mai Klub 88-ban debütál Topic, aki nem csak egy nemzetközi DJ, hanem producer is, rengeteg remixe és dala jelent már meg, közöttük például az I Adore You-ban is szerepet vállalt, ahogy a Sorry Papi-ban is, ami most nagyon pörög, illetve 2022-ben jelölték a legjobb nemzetközi dalra a Brit Awards-on a Your Love 9PM feldolgozásával. Ezzel tehát előtted most jön az időjárás jelentés, utána a hírek, majd pedig egy órán keresztül szól Topic Mix-e itt a Klub 88-ban.
4: Ez a Rádió 88 hétvége, köszi, hogy minket hallgatsz. Az ernyőre holnap is szükség lesz, marad az esős idő 16 fokkal napközben, és a reggeli 12 fokkal. Az ilyen esős időben a legjobb olvasással tölteni a napot, az STE Klebelsberg könyvtár és levéltárban pedig automaták segítik mostantól a könyvkölcsönzést. Jövök mindjárt a részletekkel.
5: Napközben dolgozol? Mi is?
6: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
5: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
2: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
5: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
6: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
5: a Rádió 88-ban.
6: Támogatja az Input csoport.
4: Új alkotással bővült a Móra Ferenc Múzeum Pablo Picasso és a magyar alkotók kapcsolatát bemutató kiállítása. A szegedi születésű Bánszky Sándor meghajló alakot ábrázoló szobra is látható ezentúl a tárlaton. A kiállítás egyébként több új grafikával bővült, ugyanis az eredeti Picasso grafikák érzékenyek a fényre, ezért legfeljebb csak 3 hónapra lehet kiállítani őket, így újak érkeztek a helyükre. Nikolényi Gábor Viktor, a múzeum kommunikációs munkatársa azt is elmondta, miért különleges a Bánszky Sándor szobor.
7: Az eredeti gipszszobrot a háború éveiben nem volt lehetőség bronzba önteni, erre csak jóval később a 21. században kerülhetett sor. Egyébként maga ez az alkotás, amely most a kiállításba került, ez nagyjából 80 cm magas és 80 kilós, hát így kell elképzelni.
4: Automaták segítik a könyvkölcsönzést az STE Klebelsberg könyvtár és levéltárban. A rendszer segítségével az olvasók önállóan kölcsönözhetik és adhatják vissza a könyvtári könyveket. Az olvasók a földszinten, az első és a harmadik emeleti olvasótermekben és az épület Zászló utca felüli oldalán kint is találhatnak ilyen automatákat. A 2027-es költségvetés mutatja majd az új kormány irányát Magyar Péter szerint. A miniszterelnök elmondta, a kormány prioritása az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Eddig 1200 milliárd forintot takarított meg a kormány a költségvetésben, de a fenntarthatóság, az államadóság csökkentése érdekében szükséges a költségvetési hiány további jelentős csökkentése. És több mint 10 év után tér vissza Budapestre a Nickelback. A kanadai rockzenekar 2027. június 29-én lép fel a Budapest sportarénában. A koncerten a hamarosan megjelenő új album dalai is szerepet kaphatnak. Az Everything Under the Sun október 30-án jelenik meg, úgyhogy a koncertig lesz ideje a rajongóknak agyon hallgatni az új lemezt is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. A lemez

Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, ma este debütál a műsorban Topik, ebben az órában az ő mixét hallod. A folytatásban még olyan előadók és dalok érkeznek, mint Max Tylertől a Love Forever, de itt lesz majd Kemal Fettől a Cycles is.

0: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál Topic.
2: I wanna go with you all night. I wanna go with you all night. I wanna go with you all night.

0: Az októbert is színesebbé tettük, hiszen ma debütált Topik itt a Klub 88-ban. Szeged legnagyobb klubja egészen éjfélig szól, Timo, Corvin, Peter Loner és Gerix mixeit hallhatod egy-egy órában a folytatásban.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88 van.
1: Klub 88. A lemezjátszóknál.

88 Szeged legnagyobb klubja, ebben az órában Timo mixét hallod, és hogyha meghoztuk a kedved egy kis bulizáshoz és kikapcsolódáshoz, akkor most hozok neked néhány programjavaslatot. Egész éjszaka Roberto nyomja a törpében, a Jate klubban Jazzy Throwback buli lesz, a Párkában 10 órától indul az igazi élet, a Hungiban 23 órától a Signature Night Golden Hour Party lesz, itt náluk a Klub 88-ban pedig jön majd Corbin, Peter Lonar és Garrix mixe is.

0: Micsoda este a Klub 88-at hallgatod, és ma debütált Topic itt a Rádió 88-ban. Ebben az órában pedig Timo Mixét hallottad, a folytatásban jön majd Corvin, Peter Lohner és Gerix, szóval az éjszaka még egyáltalán nem ért véget.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A Szesei kezdődik.
0: Klub 88.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az Klub
0: 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Az este itt kezdődik. It's all yours. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál.

0: Rádió 88. Hey! Az életünk része.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.